0: Estél. Én énekeltem Demsa Dávidné, egy házas kazár lakos.
1: A moldvai énekes asszony ballada töredékekkel kevert lírai szövege a Pünkösdi Rózsának az ünnep jelképének említésével indul. Ez a jeles nap a mindennapjaink része ma is, hiszen a május 10-e és június 13-a között mozgó ünnepben a régi Európa sokféle tavaszi és nyári napfordulós szokása tudott helyet kapni és tovább élni. A nem vallásos emberek is tudják, hogy a keresztény hívők a Szentlélek eljöveteléről és az egyház tulajdonképpeni megszületéséről emlékeznek meg ezen a napon. Pünkösd a húsvétot követő 50. napra esik, neve a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból származik. Magyarországon csak úgy, mint Európa számos országában, a pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény, illetve az ősi pogány, főleg ókori római elemek. A pogány szó egyébként eredetileg paganuszt, azaz vidékit jelent. A teret hódító keresztények nevezték így a régi vallásban megrekedt vidékieket. A népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. Bálint Sándor így ír a keresztény és az ősi pogány hagyományok összefonódásáról Karácsony, Húsvét, Pünkösd című könyvének bevezetőjében. Az esztendőt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait máig számon tartja. A keresztény egyházi évnek Jézus evangéliumi életéhez igazodó liturgikus rendje az ószövetségi kultuszból, az antik pogányság és az európai népek archaikus ünneplő hagyományából ötvöződött össze, egyben ráépült a csillagászati, illetőleg gazdasági évre. Innen az európai népek jeles napjainak szinte testvéri hasonlósága. A népi, illetőleg a tradicionális életérzés szerint a világ és ember teremtmény. A teremtőtől függ, aki ura a természetnek és az életnek, és így kultusz illeti. Ez nem csak az egyén esetleges magányos imádságában, ájtatosságaiban, hanem főleg a közösség kötelező liturgikus formáiban és gesztusaiban az ünneplő szokás és hagyomány társadalmi örökségébe jut kifejezésre. Ez a kultusz az esztendő folyamán primitív fokon, mágikus kényszerítéssel, az egyházi gyakorlatban és a népi sarjadékaiban könyörgéssel, liturgikus szertartással, áldással és szentelménnyel, olykor bőjtel és penitenciával akarja az egyén, család, közösség számára megnyerni az áldást, az életben való boldogulást, főleg asszonynak, földnek, jószágnak termékenységét, bőségét, továbbá elhárítani a természeti csapásokat, betegségeket, késleltetni a halált. A primitív pogány szakralizmust az egyház tövestől nem tudván kiirtani, bár türelmetlen szolgái ezt olykor kíméletlenül megkísérelték, alkalmazkodott mesterének tanításához, aki nem eltörölni, hanem betölteni jött a régi törvényt, igazolni a prófétákat. Ezzel a türelemmel, olykor kényszerű belenyugvással, természetesen az archaikus világszemlélet fennmaradásához tovább éléséhez is hozzájárult. Iparkodott a hagyomány kategóriáinak, emberi reflexeinek bibliai szentesítést adni. Így rendelte egyebek között a téli napfordulat elragadtatott pogány áldozati időszakának helyére a karácsonyt, az ősi tavaszi nagyünnepek helyére a húsvétot és pünkösdöt. Eddig az idézet. A római mitológiában a termékenységet képviselő istennők egyike, Flóra, a virágok és a tavasz istennője volt. Az ő tiszteletére zajlott az ókori Rómában április 28-a és május 3-a között az élet ciklusának megújulását szimbolizáló Florália ősi ünnepsége. Ilyenkor a termékenység varázslat természetéből eredően szabados, sőt meglehetősen obszcén színdarabokat adtak elő. Tánccal, virágokkal ünnepeltek. Talán ez az oka, hogy pünkösd ünneplésében ma is nagy jelentősége van a virágoknak, mint a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza. Erre a messzire nyúló kapcsolatra utal a zene eszközeivel az állami együttes táncjátékához komponált Pannon Fresco című tánckísérő muzsikám pünkösd tétele. A tétel Balassi Bálint gyönyörű versével indul egy bukovénai székely dallamon, melyet Bognár Szilvia énekel. Ezt követően magyarosan hangsúlyozott szaffikus ének hangzik fel a fanfárokon. Ez egy 1600 körüli boroszlói kéziratban maradt fent, nagy hálát adjunk az Atya Istennek szövegkezdettel. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek megteremtőjének. Traj la la la la la la la la la la la la la la la. A strófa szerkezete árulkodó. Kiderül, hogy egy több évezredes metrom rejtőzik benne. Ha az eredeti antik forma szerint ritmizáljuk ezt a szép történeti dallamot, életre kell az antik szaffói strófa, amelyen bevillan majd később egy Quintus Horatius Flaccus által írt ünneplésre hívogató latin vers részlete is. A latin szöveg fordítása magyarul így hangzik: Van borom, Phyllis, csurigál a korsóm, jó 9 éves nedű Albahegyről, és babéris nő, skoszorútba zeller bőven a kertben. Tündökölsz majd, hogyha hajadba fontad, színezüsttel dús a szobám, s az oltár szűzi verbénák közepette szomjan várja a bárányt. Tudni vágyol, mi örömökre hívlak, ídusát kell most vigan ünnepelni, tenger árjából született Venusz szép áprilisának. A 2075 éve született Horácius arra volt büszke, hogy az akkor már jelentős múltra visszatekintő görög lantos költészet formáit ő szólaltatta meg először latin nyelven. A mai fül számára balkániasnak tűnő, aszimmetrikusan ringatózó antik metromok után a páros ütemek sodrásával jelenik meg újra a boroszlói dallam, majd klasszikus kürtmenet formájában ugyan, de megszólalnak az immár keresztény tavaszünnep, a pünkösdőlés magyar népi dallamai.

Piros pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában, Magyarországon is. Eredetileg a zsidó nép ünnepe volt. Eleinte a befejezett aratást, később pedig a sínai-hegyi törvényhúzást ünnepelték, azt az eseményt, hogy Mózes ekkor a Pészak szombatját követő 50. napon kapta meg Istentől a 10 parancsolat kőtábláit. Az erre ráépült keresztény ünnep története a következő. Krisztus mennybe menetele utáni 50. napon az egybegyűlt apostolok feje fölött hatalmas zúgás, szélvihar kíséretében megjelent az Úr által ígért vigasztaló, a Szentlélek és lángnyelvek alakjában leszállt rájuk. Az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben a következőket olvashatjuk a legújabb katolikus fordítás szerint. Amikor elérkezett a pünkösd napja, egy helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és a házat, ahol ültek, betöltötte egészen. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Csodálkoztak, és azt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édes borral. Ekkor a Szentlélek erejétől felbátorodva Péter prédikálni kezdett. Beszédére sokan felfigyeltek, és csatlakozva hozzá követték őt. Megalakultak az első keresztény gyülekezetek, pünkös tehát az egyház születésnapja is. A keresztény templomokban kialakult szertartásrend, a liturgia igazi kifejlődése Dobszai László szerint a keresztény üldözések megszűnését követő 4. és 6. század közötti időszakra tehető. Az ezredforduló idejére lényegében egész Európa a keresztény hitre tért, megszilárdultak az egyház és kulturális centrumok. A kialakuló frank-római liturgia, amely addigra már több évszázados múltra tekinthetett vissza, a helyi változatok mérhetetlen gazdaságával szájhagyományos formában élt. Ebbe tartozott a magyar liturgia is, amely mint önálló dialektus 6 évszázadon keresztül virágzott a maga sajátos változataiban, és a zenei írásbeliség megjelenésekor kialakult egy jellegzetesen magyar írásmód, az úgynevezett esztergomi notáció is. A liturgia az ünnep szigorúan keresztény értelmezését szolgálta. Az ősi dallamokon recitált szövegek felidézték a bibliai történetet, és a hívők önfelett hallelujázással adtak hálát az Úrnak a Szentlélek adományáért. A húsvét utáni 50. napról évről évre megemlékeztek a templomokban. A lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival jelenítették meg, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. Hogy milyen lehetett ez a réges-régi zene, arról némi fogalmat alkothatunk a gregorián éneklést felújító énekarok tevékenysége alapján. Hallgasson meg a pünkösdi ünnepkör templomi zenéből néhány nevezetes dallamot a Szendrei Janka és Dobszai László vezette Szkóla Hungarika énekegyüttes előadásában. Elsőként a pünkösdi szertartásokhoz átvezető Ascendit Christus Hodie kezdetű áldozó csütörtöki kanció hangzik fel. Áldozó csütörtök a húsvétot követő 40. nap, Krisztus mennybe menetelének napja. Neve onnan ered, hogy az egyház ezt a napot szabta az évenkénti egy kötelező áldozás határidejéül. Sok helyen ez a gyerekek első áldozásának napja is. A nép énekszerű dallamot, a Cantus Firmust, orgonán játszott két szólam veszi közre. Ez a zene az 1470-es évek stílusát idézi, amikor már a magyarországi templomokban is kezdett meghonosodni a többszólamú zenélés, miként ezt különböző későbbi könyvek kötéstábláiból kibontott kottás töredékek is bizonyítják. Itt érdemes megjegyezni, hogy Rajecki Benyámin kezdeményezésére az utóbbi évtizedekben minden restaurálandó régi könyv kötéstábláját szétbontják, mert kiderült, hogy a könyvkötők szívesen használtak föl a tábla erősítésére századokkal korábbi papír vagy pergamen hulladékokat, kidobásra ítélt kiadványok lapjait. Így kerültek elő a magyar középkor már teljesen elveszettnek itt fontos zenei emlékei, mint például a többszólamú zsigmondkori töredékek és társai. Ezen leletek birtokában a korábbi feltételezésekhez képest már sokkal pontosabb képünk kezd kialakulni a középkori Magyarország zenei gyakorlatáról.

A pünkösdheti ősi egyszólamú liturgikus anyag egyik központi dallama következik. A Veni Sancte Alleluja és a Veni Sancte Spiritus szekvencia a finoman összehangolt melizmás és szillabikus stílus egyik példája.

az ünnepkört lezáró Veni Pater, Veni Sancte Spiritus szövegű több szólamú pünkösdi szekvenciát, mely egyetlen alapdallamra épülő ismétléses fejlesztéses zenei formát mutat, a Mezei János és Bubnó Tamás vezette Schola Cantorum Budapestiensis énekli.

A befejező kanció, Paraklitus Egrediens, a 14. század végi cseh költészet körébe tartozik. Régies, több szólamú technika, új stílusú dallamfordulatokkal.

0: középkori zenének ez az archaikus stílusa a későbbi századok során már eltűnt a mai templomokból, de a népszokások, amelyek a templomon kívül zajlottak, szinte napjainkig fennmaradtak, nagyon sok pogány mágikus emléket, varázsló, babonás régiséget őrizve meg. A régiek úgy tartották, hogy a nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copjukat a hagyomány szerint a balvállukra kanyarítva. A férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. A pünköst, az udvarlás, párválasztás ideje is volt. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. Különös hiedelmek is fűződtek az ünnephez. Például, aki pünköst hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre előzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfánggal veregették, hogy jól tejeljenek. Van, ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen. Érdekes viszont, hogy még a hiedelem szerint a májusi eső aranyat ér, a pünkösdi esőről azt tartják, hogy ritkán hoz jót. A pünkösdi időszak elterjedt népi szokása volt a zöld ágak házba vitele is. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi termékenység varázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől. A Magyarországon fennmaradt és sokféle helyi variációban létező pünkösdi népszokások közül a következőket emeljük ki. Ügyességpróbával egybekötött pünkösdi királyválasztás. Pünkösdölés, lányok, fiúk falut végigjáró köszöntése és kislányok termékenységvarázsló pünkösdi királyné járása. A pünkösdi királyválasztás amolyan legényvirtus volt lovas versennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára minden mulatság hivatalos vendégeként. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Bár a szokás teljesen megszűnt, mindmáig él a szólás, rövid, mint a pünkösdi királyság. Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényében színes képet rajzol a pünkösdi királyság intézményéről. Regénynek fontos indító epizódja, amikor a régi és az új pünkösdi király megküzdenek egymással. A könyv előszavában Jókai felfedi kártyáit, és sorra elmeséli, miféle valóban megtörtént eseményekből szőtte össze meséjét. A pünkösdi király népszokásának leírását például a Tudományos Gyűjtemény Koszorú című melléklapjában találta, és ennek felhasználásával jelenítette meg a mozgalmas eseményt. Piros pünköst hajnala van, igazán piros hajnal. Még csak most hangzik a hajnali harangszó, és már a tanácsbeliek mind fel vannak gyülekezve a terembe, és ott könyökölnek szép rendben a hosszú asztal körül, elnököl a bíró, egy derék kövér ember. Az ajtó felül egy csoport fiatal legény áll, kurta, térdigérő, bő, gyors lábravalókban, pitykés dolmányai panyókára vetve, valamennyinek tarka kendő a gombjukában, sarkantyús csizma a lábán. Legesleg elől mind a fiatalok között áll a tavalyi pünkösdi király. Magas, szikártermetű legény, nagy, előre görbülő sasorral, hosszú bajusza háromszor is megvan kanyarítva a végéig, s megerősítve viaszos kenőccsel. Nyaka hosszú és előre görbült, feketére sülve odáig, ahol az ing nem éri, azon alul, mintha más bőrből szabták volna. Viselete nem olyan, mint más közemberé, vászon lábra való helyett sinóros nadrágot visel, kordován csizmákba húzva, melyekről hosszú bojtok fityegnek alá, széles derékszíjának villogó részcsatja szépen kilátszik a rövid zöld sejem mellény alól, mindenik dolmány zsemjéből egy-egy tarka kendő lóg ki, odakötve egyik szegleténél fogva a gombjukba, ujjain karika és pecsétnyomó gyűrűk, úgy beledagadva, hogy le nem bírná húzni. De ami a legjelesebbé teszi a legényt, az egy nagy lombos koszorú, mely a fejére van téve. Ezt az ifjú leányok fonták gyászfűzekből és virágokból úgy, hogy a szegfükkel és rózsákkal ékes füzérek hosszan omlanak a legény vállaira, mint hosszú leányhaj, csak az arcát hagyva szabadon, ahol két fele választvák. Ezt a koszorút nyerje el aztán, aki tudja. No, Márton, szólt hozzá a bíró. Megint itt van piros pünkös napja. Tudom, nemzetes uram, tegnap én is voltam a templomban. Hallottam, mondta a tisztelendő úr. Hát szándékozol-e még az idén is pünkösdi király maradni? Már én rajtam nem múlik, nemzetes uram, csak hatodik esztendeje már, hogy az vagyok. Tudod-e, hogy hány akóbort ittál meg az alatt? Hány palackot törtél össze? Hány vendégségből, disznótorból, lakodalomból hánytad ki a vendégeket? Nem tudom, nemzetes uram, nekem csak arra volt gondom, hogy egyből sem maradjak ki, és annyit mondhatok, hogy soha sem bor, sem ember meg nem vert. Olvassa csak fel neki, jegyző úr, hány akóbor és hány bevert fej van neki a rovásán. És kisült a lajstromból, hogy Márton hatévi pünkösdi királysága 72 akóborba került a községnek, és több mint 100 mulatság bomlott meg miatta. Egy kocsmáros pedig tökéletesen gazdagát tett azáltal, hogy minden héten összetörte az üvegeit, fizette a város. Hát a számolod-e, édes öcsém, hányszor mentek kárba a lovaid? Sose törődöm én vele, nem én őrzem, hanem az alattvalóim. Hány leányt bolondítottál el? Minek bolondultak el? Sok nem igazi ószág fordult meg a kezeden. Engem nem kapott rajta senki. Te ilyen formán a te pünkösdi királyságod Vajmisokba kerül ám a városnak. Jól tudom én azt, hogy ez nem a város pénzéből telik, hanem hogy nagyságos Kárpáti János úr édesatja, akinek az érdemes orcája most is ott függ a falon la, hagyott egy summa pénzt a községnek azon célból, hogy egyrészint imez ősi szokás fenntartassék, másrészt pedig, hogy a lónemesítés előmozdítassék. Minél fogvást minden pünköst harmadik ünnepén összegyűlnek a lovas legények a környékből, s versenyt futtatnak egymással. Azt is tudom, hogy aki ez alkalommal győztes marad, annak a kegyes úr hagyományából szabad ivása van a város minden kocsmájában, annak a lovait minden gazda tartozik őrizni, s akárhova kárba megy, nem szabad megzálogolni, hanem fizeti a kárt, aki rosszul vigyázott rájuk. Továbbá szabad bejárása van mindenféle vendégségbe és lakodalomba, és ha egyszer másszor jókedvéből kitalál rúgni, azért őt testi büntetéssel illetni nem szabad, sem megcsapatván, sem pedig börtönbe záratván. Ennyi, öcsém, bejó prókátor lett volna belőled. Hol tanultál meg ilyen folyvást beszélni? 6 esztendeig mindig én maradtam meg pünkösdi királynak, felel a legény, mellét büszkén kidüllesztve. Nagy módonban volt jussaimat kitanulni. No, feddőzék a bíró. Nem jó az a hányevetiség Márton, mert majd nagyon hozzátalál szokni ehhez az élethez, s majd nehezen esik aztán újra rendhez szokni, fizetett bort inni, s vétségek esetén megcsapattatódni, ha ma vagy holnap letelik rólad a pünkösdi királyság. Pedig Vajmi hamar megesik ám, hogy egy vagy más legény elétbe hág. Nem született még az az ember, szólt Márton. Hegykén intva a fél szemöldökével, s a két hüvelykujját a nadrág hasítékba akasztva nagy méltóságosan. A tanácsbeliek is átlátták, hogy itt hiába feleselnek, de meg nem is volt illendő ilyen magas állású személy tekintélye ellen munkálkodni, tehát áttérjenek egyenesen az ünnepé előkészületeire. 4 hordó bor, külön-különféle volt a szekerekre rakva, egy szekér tele frissen sült cipóval, a szekerek mögé volt kötve szarvánál fogva a levágásra szánt 2 ökör. Ez nem jó leszen így, mondta büszkére változtatott hangon Márton, ki egészen beleszokott már abba a peremtóriós parancsoló hangba. Nagyobb pompa kell ide. Ki látta azt a vágnivaló ökröt szekér után kötni? Holott azt a mészárosoknak kell kétfelül szarvánál fogva vezetni, a szarvára pedig citromot kell tűzni és szallagot kötni. Ennyi, hogy tudja öcsém a módját. A hordók tetejébe pedig üljön fel 4 szűz, az osztogassa onnan a füles kancsókkal a bort. Parancsolsz-e még valamit, Márton? Hát, a cigányok húzzák az én nótámat, amikor megindulnak, nekem pedig tartsa a lovamat 2 hajdú, mikor felülök rá. Minden a parancsolat szerint történt. Ezután Jókai a színpompás felvonulást írja le részletekbe menően, majd a lovas ügyességi versenyből álló hatalmas küzdelmet, melynek során 2 maradnak a porondon a sok jelentkező közül, Márton, a régi pünkösdi király és egy idegen legény, aki ezzel a győzelmével lép be a regény szereplőinek előkelő világába. Ezek után pedig ismerkedjünk meg az ünnephez kötődő másik fontos, szinte a legutóbbi időkig használatban maradt népszokással. Az 1938. február 7-én készült Vitnyédi népzenei felvétele pünkösdölő címen 10 éves kislányok termékenység varázsló pünkösdi királyné járásának dallamét rögzítették. A pünkösdölő népszokásban középkori diákok ünnephirdetésének, rekordációjának és valószínűleg még régebbi eredetű nagy tavasz ünnepnek az emléke kapcsolódik össze. Az elsőt őrzi a késő középkori európai eredetű híres dallam, az apünkösdnek jeles napja, mely legtöbb helyen már csak ilyen gyermekdalszerűen átalakított változatban él. Érdekes, hogy még így is érződik az eredeti 5/8-os lüktetés, ami azt bizonyítja, hogy az aszimmetrikus dallamritmusokat nem könyvelhetjük el, kizárólag bolgár etnikai sajátosságként, mivel azok egy régi, közös európai zenei hagyomány részei. Arról van szó csupán, hogy a múlt időknek ez a szélesebb körben használt nyelvezete náluk még ma is nagyon kedvelt és élő. Az egykori tavaszünnepekre utalnak viszont a régi körtánc dallamok. Ácintos, pácintos. Meghozta az Isten kezdetekkel. A pünkösdölő egyik változatát Kodály Zoltán is feldolgozta. A szokás több dallamból álló ciklusának egyik legépebb változatát sikerült Vitnyéden felvenni. A jegyzőkönyvből megtudjuk, hogyan zajlott maga a szokás. Pünkösdölni az ünnep másnapján szoktak reggeli időben. 5 kisebb lány jár házról házra, hogy megmutassák a királynét. Öltözetük, a királyné ruhája fehér, szoknyája fodros, rajta csillogó aranyzsinór. Feje letakarva hosszú rajtos sejebkendővel, efelett rózsás fehér tülkendő, körül mirtusz koszorú. A többi 4 kislány inge bokros, keményre vasalt, fölötte virágos hosszú rajtos piros kasmérkendő. Alsó szoknyájuk kemény, ropogósra vasolt. A felső fehér, piros rózsás kazsmír, a fodrok fölött csillogó aranzsinór. A nyakukon hosszú gyöngy, a hajukban hosszú pántlika, kezükben zászló, azaz csücskénél fogva ágra kötött bécsi kendő, teljes köcsög, konyhai sótartó és félkéz kosár ajándékok számára. Általában a legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztességnek számított. Mise után házról házra jártak, és jó kívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén elhangzott a kérdés, hagyd látom a királynétokat, édes-e vagy savanyú? Fellebbentve a díszes kendőt, megcsiklandozták a kislány állát. Ha a királyné mosolygott, de persze anélkül, hogy a fogát kivillantotta volna, akkor mindenki megnyugodott, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a kislányoknak.
1: Dicsérlessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekin, amen!
1: Néném, asszony, szabad-e pünkösdülni?
2: Szabad, szabad, csak szépen pünkösdülletek!

0: széka Jézus Krisztus.
1: Mindöröki náme. Megnézem a királynéjátokat, édesavagy, savanyú. Ó, igen, édes, nesze egy kis ajándék.
0: Köszönjük szépen. Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet.

0: Neden öyle? Bir kere taş şey kayıyoruz.
1: Minden öki amen.
2: Sok helyen dramatikus gyerekjátékok is kapcsolódtak a pünkösdölőhöz. Ilyenek a kapusjáték vagy a zöldághordás. A dalszövegek utalásai között kiemelkedő szerepet játszanak az ünnep természetes jelképei, a zöld ág és a rózsa. A János úr készül szövegkezdetű énekes játék során a lányok párosával feltartott kezekkel sorban állva éneklik a játékdallamot. A zöld ág kezdetű szövegnél a hátulsó pár feltartott karok alatt előre átbújik, és az élre áll. A dallamot háromszor szokták énekelni, és háromszori ihajnárommal fejezik be a játékot. Ekkor karéba tágulnak, és feltartott kezekkel összefogozva gyors csándást táncolnak. A két-két lépés iránya szerint kissé jobbra, balra hajladoznak. Az utoljára járom szövegre feltartott karokkal egyet perdülnek, s a kör szétlebben. Ezek az egyszerűnek látszó kis koreográfiák hajdani reneszánsz lánctáncok megkopott emlékei. Az egykor előkelő palotákban táncolt, de a századok során már divatja múlt táncoknak ez a sorsa. Vagy népszokásokhoz kapcsolódva élnek tovább, vagy a táncok szüneteit kitöltő játékká degradálódnak, mint például a leánykarikázók.

A boldogasszony játék úgy zajlik, hogy a lányok kört formáznak, egy valaki beáll a körbe. Egy másik leány, a boldogasszony, a körön kívül sétál. A körben álló kérdez, a feleleteket pedig valamennyien éneklik. Akit megneveztek, a dal végén kilép a körből, és megfogva a boldogasszony kezét vagy a szoknyál szélét, kísérője lesz. És így folytatódik tovább a játék. A sétálók sora egyre nő, a kör pedig elfogy.

0: Játszott a hét vicsnyédi lány, Horváth Angéla 14 éves.
1: Tóth Rozáli 14 éves.
2: Simon Anna 14 éves.
3: Magyar Agnes 14 éves.
4: Németh Matild 14 éves.
5: Németh Erzsébet 12 éves.
6: Simon Gizella 10 éves.
7: Bálint Sándor írásából kiderül, hogy pünköskor a paraszt családoknál is ünnepi ételek kerültek az asztalra. Egyébként ritkában ettek húst, de a jutartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkös napján is bárányt, birkapörköltet tettek az asztalra. Máshol meg inkább marhahúst, baromfit fogyasztottak. A tojás rántottának, mivel a tojás termékenységi szimbólum, mágikus hatást tulajdonítottak. Szintén kötelező volt valamilyen édes kalács készítése. Fonott kalács, túrós lepény, mákos kalács. Sárközben azonban érdekes módon nem édes tésztát, hanem sós kalácsot sütöttek, amit tejfőllel, borssal kentek meg. A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak. Van néhány pünköshöz kapcsolódó esemény, melyek közül legismertebb a csíksomlyói búcsú. A székelyek egy nagy ünnepét hagyományosan pünköskor tartják. Messze földről érkeznek az zarándokok a kegytemplomhoz, Máriát dicsőíteni. A búcsú története 1567-re nyúlik vissza, amikor a székelyek legyőzték a protestáns János Zsigmond seregeit a Hargita tolvajhágójánál. Ennek a győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pünkös napján együtt várják a szentlélek eljövetelét. Manapság 5-600 ezer hívő is eljön a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok együtt imádkoznak a szűzanyához, sokan nyírfágat tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumnak tartanak. A körmenetben gyakran felcsendül a Boldogasszony anyán kezdetű népének és a székely himnusz. A mai előadás befejezéséül hallgassuk meg Kodály Zoltán már emlegetett kórusművét, amelynek témáit pünkösdi szokásdallamok adják. A nyíregyházi Kantémusz gyermekkar énekel Szabó Dénes vezényletével.

0: Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc műsorát hallották a pünkösdi szokásokról a Magyar Rádió archívumából. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Tóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Tudta-e, napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
2: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 143. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író, a népi próza kiváló kutatója rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi elbeszéléseit, amelyet az Erdélyi Gondolatkönyv kiadó Remények és kétségek között címmel adott közre 1997-ben. Megrendítő és szinte fantasztikus, hogy egy iskolázatlan üveggyári munkásnő, aki gyermekkorát Széken, egy mezőségi faluban töltötte, felnőtt fejjel megírta élete regényét. Úgy, hogy valósággal ámulatba ejti a mesterség.

Te, rózsilányom, szólt apám, s nagy bajszát kezdte pödörgetni. Két vállát jól megrántotta, mintha rongyos lajbiát akarná igazítani magán. Te férjhez kéne menjél ahhoz a nagy gazda, kicsit bugyuta Andráshoz. Annál azt csinálhatsz, ami neked tetszik. Azonnal külön házba lennétek. Tud az jól dolgozni, fiam. Amiért egy kicsit reszket. Lassabban, mint más, de megmutatja a dolgot. Nekem kijött a könny a szememből. Hát olyan elhánynivaló vagyok, édesapám. Aztán ott volt az az András, reszketősen, dadogva. Ó, de hányszor elmondta, nekem ígért apád, de te nem adsz egy Mártont 100 Andrásért, igaz, kicsi Rózsi? Bele is mindig táncoltam, pedig még menni is alig tudott, de jártam, ahogyan tudott. Úgy fogott, hogy a karon fájt belé, s kétszer annyi hely kellett nekünk, mint a jó táncosoknak.

0: Önnek egy darab boldogságot törni. Erőltettem magam, hogy jó kedvet mutassak neki. Milyen nem kívánt érzés ilyennel táncolni, akit nem szeret az ember. Apám, apám, ha ilyenhez adsz férjhez, egy rozsdás zárral lakatolod le a szívem. Elvont szájjal forgok, körbe-körbe pedig kacagni akarok. Ő boldogan kacag nekem, mindegyre hajtogatja. Nekem ígért apád. Nem szerelmet, egy vagyont látok benne, ha ránézek. Két tehenet a pajtában, a sarokban elrekesztve egy bornyú bőg. Tele majorsággal az udvar, a tornácban a szuszékok tele máléval, búzával. A megért sárga búzatáblát lengeti a szél. Ott az erdő mellett egy kaszáló, mellette egy háromholdnyi szántóföld. Mekkora házuk van, kamara, pitvar, elsőház. De édesapám, nem kell nekem, gondoltam. Kocsis Rózsi személyes gondolatait Tintér Gabriella lemezével egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is. Köszönöm a figyelmet. Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hajhaj, rabságomat, ejhaj, fogságomat jobban szívvel viselem. Csókolj te is, csókra csókolj, gyönyörű szép kedvesem. Ejhaj, rabságomat, ejhaj, fogságomat könnyebb szívvel viselem. Badacsonyi kék nyelűt, finom drága jó nedűt, itt a mester. 9 rajkó hegedűt, a kislány meg vele.

0: Klasszikó Rádió. Egerben FM 96,2. A magyar zene rádiója.
1: Fogyú gyertyát égetek én, barna kislány szedetek én. Erre gyere csak, majd meg

0: Klasszikó Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Repülj, repülj, hét pettyes,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: én a babám érzem én azt. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás, esik rajta.

0: odacsonyi, egy ajjai szomorú kéti, mit kéne mulatni.
1: Barna kis jány az ölembe, cigány húzza a fülembe, mégse tudok vigadni. Képvizető, ógüri füles, boros üveg, sörös üveg, hány van üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden pohár, hely, de még te vigadni. Képvizető, ógüri füles, boros üveg, sörös üveg, hány van üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden pohár.

hol, maga tudja, hány lehány volt az életem. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, verje meg a csillagos ég, igazi napot, és megházasodjék. Ki a csoda, a rendja számon, maga tudja, hány lehány volt az életem. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, verje meg a csillagos ég, igazira, ott, és megházasod.

akkor kezdtem a lányámat pakolni. Édesanyám, akkor kezdett siratni. Édesanyám, ne siras, köszönöm a nevelést, lehajol.

0: haszad, egyedül kell hazamenni magamnak. Nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem felejtlek.
1: Dankó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomjói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomortlárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Idehaza mai és pünköst hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva tartanak, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Ezt mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve hangsúlyozta, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Az amerikai elnök szerint egyforma esély van a békekötésre és a háború folytatására a Közel-Keleten. Donald Trump egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Washington csak olyan egyezséget fogad el, amely garantálja, hogy a perzsa állam leállítja atomprogramját. Sajtóhírek szerint az amerikai elnök nemrég telefonkonferencián tárgyalt az öbölországok, valamint Egyiptom, Pakisztán és Törökország diplomatáival a Közel-Keleti rendezésről. Tüzet nyitott egy 21 éves Maryland állambeli férfi a Fehérház közelében. A titkos szolgálat lelőtte a lövöldözőt. A tűzpárbajban eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Itthon a MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük még 7-en vannak kórházban, állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére avattak emlékművet az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olánor Bert képzőművész tervei alapján készült. 1944 őszén a főváros környéki romákat és zsidókat az óbudai téglagyárakba terelték, majd novemberben marhavagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sok felé megér.

0: Élénkül, helyenként megerősödik. Napközben 25-31, késő este 20-26 fok várható.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma május 24-e vasárnap van, pünkösd vasárnap. Ma az Eszterek és Elizák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse minden Esztert, minden Elizát, na és természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Kacsó Hanga Borbálát, Eperjesi Erikát és Kós Jánost is. Máté Péterrel kezdünk, aki saját szerzeményét adja elő Halmágyi Sándor szövegével. Azt súgta a szél.

sopa, és nem csak szabad szerelni. Szerelem benne már soha csodára, elébe kell menni, és nem tánna. Ne tétovál sokat, hisz kell is nem csak szabad szerelni.

0: Mindenre hallgassné az eszedre. Szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Kacsó Hanga Borbála, a Magyar Banda, valamint Pál István Szalonna és Bandája előadásában hallják a Még azt mondják című dalt.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. április 20-ai Sárospataki előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik az Emlékszel még? Című dal, Eperjesi Erika és Virág József előadásában Hankó József és zenekara kíséret.

Önök a Domko Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Fényes György adja elő ifja Berki Béla és zenekara kíséretével Keresztes Mihály és Pásti Vilmos hallgatóját. Az én jó apámnál nincs jobb a világon.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből következik Bob Herceg belépője Kovács József előadásában.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

0: hol tele oszidán, oszidán, hobbonda is csak muzsikál, muzsikál, virrodottig áll, opál, áll, opál, rózsám, de szédül a fejem, a fejem, óta, hol tele oszidán, oszidán, hobbonda is csak muzsikál, muzsikál, virrodottig áll, opál, áll, opál.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szász Kati adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Magyari Imre és Skodai László hallgatóját. Vallomásra küldöm a szívemet.

Önök a Donkó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Dajka Margit és Maklári Zoltán adják elő Budai Dénes szerzeményét. Legyen ötkor fenn a várban! Archív felvételt hallanak.

0: hátlibeg a korzón egy kis szende szőke urilány. Anyomában lól egy fespesti Don Juan.
1: Hova siet, kedves?
0: Hagyjon, kérem.
1: No, de kicsikém.
0: Menjen tőlem, mit gondol rólam, ki vagyok én?
1: Legyen ott Korfenn a várban, vagy a Margit híd alatt, vagy az angyalföldi tébolydában fogja a falat. Legyen kinn a horvát kertben a legelső almafán, vagy a rákos rendezőnél várjon a sineken rám. Legokosabb lesz a hatkor, ma a műjégre kijön, a mamája sem fél akkor, mert ott el nem romlik ön.
0: Legyen kinn a hűvös völgyben, a nagy sárga ház előtt, hol kényszerzubbonban megtartjuk majd az esküvőt. Uram, ez a hang egy kissé furcsa és nem biztató, félek, hogy ön se kisebbet nem számítható.
1: Feleségül venném önt egy ingben, legyen hozzám jó. Hozomány sem kell, csupán egy gumidominó.
0: Legyen ötkor fenn a várban, vagy a Margit híd alatt, vagy az angyalföldi tébolydában fogja a falat. Legyen kinn a horvát kertben, a legelső almafán, vagy a rákos rendezőnél várjon a sineken rám.
1: Legokosabb lesz ma hatkor, ma a műjégre kijön, a mamája sem fél akkor, mert ott el nem romlik ön.
2: Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Béke Fiviki, Sebestyén Márta és Tarnai Kis László is. A krónikáig Szirmai Tamás muzsikál.

11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta.

0: felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom Önöket!
1: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
4: 7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 24-én pünkös napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újjáj Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Több százezer zarándok vett részt az idei csíksomlyói búcsú szentmiséjén a hármas halomoltárnál. A programok ma, azaz pünkösd vasárnap is folytatódnak.
6: Halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoznak a MOL tiszaújvárosi gyárában történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt.
5: Tüzet nyitott egy 21 éves férfi a Fehérház közelében. A titkosszolgálat lelőtte a támadót. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények.
6: Az Új Szövetség szerint ezen a napon a Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket lelkesítő erővel, hogy képesek legyenek Jézus Krisztus tanításának hirdetésére. Monostori László esperes plébános elmondta, hogy ez az egyház alapításának ünnepe is, mivel az apostolok ekkor indultak el a világ minden tájára, hogy hirdessék az örömhírt.
7: Azáltal, hogy az apostolok ezt a küldetést, amit Jézustól kaptak, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, ezt komolyan vették és tettek be, átültették. Itt kezdett el az egyház igazán gyarapodni, itt kezdett el az egyház élni, működni, hogy az emberek közösséget alkottak a hitben, abban a hitben, hogy Jézus feltámadta a halálból, és most is velünk van.
5: Az összefogás fontosságáról beszélt Székes János megyés püspök, Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka.
6: A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk.
8: Összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét, a történelem viharait. Csak akkor tudjuk kiállni. És az egyéni életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk. És csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni. Ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide, a csíksomlyói nyerekbe, ahol az ég és a föld összeér.
5: Minden magyar és minden keresztény ember számára különleges élmény csíksomlyón lenni. Erről beszélt az államfő a csíksomlyói búcsún.
6: Súlyog Tamás kiemelte, köztársasági elnökként és magánemberként is örömmel tölti el, hogy idén is részt vesz a búcsún.
9: Köztársasági elnökként harmadszorra vagyok itt Csíksomlyón. Azt gondolom, hogy ez minden magyar ember számára és minden keresztény ember számára egy meghatározó élmény. Az a sok százezer ember, aki itt van, azok azt lehet látni, hogy egy akaraton vannak, és egy véleményen vannak most. Ez egy különleges pillanat, azt gondolom, minden magyar ember számára.
6: Itt a Krónika.
5: Civil áldozatai is vannak a tegnapi orosz-ukrán harcoknak, közben kievi jelentések szerint Moszkva újabb városokat foglalt el. Részletek Iváncsik Attilától.
10: Három helyi lakos életét vesztette, sokan pedig megsérültek a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, amikor orosz dróntámadások érték a térséget. A sebesültek között van egy 13 éves gyerek is. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodár megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. A létesítmény több mint 1 millió tonna kőolajtermék tárolására képes, ezzel a Fekete-tengeri kikötői hálózat egyik meghatározó kereskedelmi központja. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy Moszkva elfoglalta Pokrovszk és Mirnograd városát, amelyeket hónapok óta ostromoltak már. Ukrán katonai jelentések

0: szerint azonban még vannak katonáik a térségben, azonban utánpótlással való ellátásuk szinte ellehetetlenült.
1: Szünetelnek az orosz-amerikai-ukrán béketárgyalások, erről beszélt az amerikai külügyminiszter Svédországban a NATO külügyminisztereinek találkozóján. Marco Rubio kiemelte, Washington hajlandó továbbra is közvetíteni, de csak akkor, ha a tárgyalások előrelépést hoznak. Az ukrán elnök szerint viszont hamarosan változhat a helyzet, és újraindulhatnak a tárgyalások. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor aláhúzta, Európának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál.
2: A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről már a magyar külügyminiszter beszélt a prágai Globszeg biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita azt mondta, a választók letették a voksukat Európa mellett.
3: Hungarians want Hungary to be back in Europe.
4: A magyarok Magyarország visszatérését akarják Európába és az európai tárgyalóasztalhoz. Ugyanez vonatkozik a NATO-ra is. A mi elsődleges szövetségeink az EU és a NATO. A választások azt is egyértelművé tették, a magyarok a háború végét, békét és stabilitást akarnak a régiónkban.
1: Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár felvetését Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról.
2: Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, hogy Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában.
1: Megtiltotta a kormány a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. A döntést még péntek este jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A határozat meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint tilos behozni Ukrajnából búzát, kukoricát, húst, tojást, mézet, napraforgó magot és bort. A döntés előzménye, hogy a háborús veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette az ukrán gabona importtilalma, ezt állították most vissza. Bóna Szabolcs agrárminiszter azt írta, nem fogják engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését.
2: Az Ukrajnából érkező termékek tilalma nem csak a gazdák, hanem a fogyasztók érdeke is, fogalmazotta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András kitért arra is, hogy a későbbiekben uniós szintű védelemre is szükség lesz.
5: Magyarország például gabona export szempontjából, amit itthon megtermelünk gabonát, annak a fele exportra megy, tehát nagy kibocsátók vagyunk, és nekünk nagyon nem mindegy, hogy akik tőlünk korábban vásároltak, németek, spanyolok vagy éppen olaszok, hogy ott kell versenyeznünk egy bizonytalan eredetű ukrán importtal, vagy egy bizonytalan eredetű brazil importtal, úgyhogy egyértelműen az unió részéről is egy határozottabb fellépésre van szükség, nem belső ellenőrzésekkel, hanem egy nagyon határozott tilalommal ezekre a termékekre.
1: A MOL megkapta az amerikai hatóság engedélyét a tárgyalások folytatására a szerb kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról.
2: A MOL közölte, június 6-áig folytathatják a tárgyalásokat. Az orosz tulajdon rész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL év elején jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal.
1: Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás a MOL tiszaújvárosi gyárában történt robbanás miatt. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük 4 súlyosan. Állapotuk stabil, de egyikük továbbra is lélegeztetésre szorul.
2: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán megerősítette. A szabotázs akció kizárható. A MOL tiszaújvárosi telephelye nem kőolajfinomítással, hanem műanyaggyártási alapanyagok előállításával foglalkozik, így a baleset az üzemanyagellátást nem veszélyezteti.
1: Tüzet nyitott egy 21 éves marylandi állambeli férfi a Fehérház közelében. A titkosszolgálat lelőtte a támadót, aki mentális problémákkal küzdött, és korábban már volt összetűzése a szolgálattal.
2: A férfi a táskájából vette elő a fegyvert, amiből a Fehérház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot ellátó ügynökök felé lőtt. A tűzpárbajban eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az incidens idején Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott és munkáját nem függesztette fel.
6: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban.
2: A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, és hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről.
1: Balogh Zoltán református püspök volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet, nyilatkozta a volt államfő egykori kabinetfőnöke a 24.hu-nak. Sanda Tamás azt írta, sem ő, sem a kegyelmügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta Novák Katalinnak, hogy kegyelmet adjon a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Magyar Péter miniszterelnök szerint dől a dominó.
2: Róna Péter a közmédiának azt mondta, Varga Judit nem ajánlotta a kegyelem megadását a köztársasági elnöknek, ennek ellenére Novák Katalin mégis megadta, Varga Judit pedig ellenjegyezte. Az Oxfordi Egyetem tanára hozzátette, Novák Katalin tartozik a nemzetnek annak feltárásával, hogy mi is történt valójában.
7: Egyesek azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy a Varga Juditot átverték volna, de átverték. Egyszerűen átverték. Mert a Varga Juditnak minden joga megvolt ahhoz, hogy feltételezze, hogy a folyamatot követik. Tehát, hogy az eljárási folyamatot, a lépcsőket betartják és követik, és annak a feltételezésnek alapján írta alá, mi ellenjegyezte ezt a kegyelmi kérdést.
1: A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt az előző kormány költségvetési trükközéséről.
2: Vitézi Dávid azt írta, hogy három nagyobb tételből áll össze az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Nem szerepel a költségvetés kiadási oldalán az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak csak nem 90 milliárdos kifizetése, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. A vérlovagok a közösségi oldalukon azt írták, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a Bajerné Matusovics Andrea lemondását, és utódjától azonnali átfogó vizsgálat lefolytatását várja.
2: Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. A vérlovagok egy hete léptek a nyilvánosság elé a vérellátás válságos helyzete miatt, és a vezetők távozását követelték.
1: A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült.
2: Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke emlékeztetett. 1944 őszén a Budapest környéki romákkal és zsidókat az óbudai Bécsi út két oldalán álló téglagyárakba terelték és embertelen körülmények közt fogva tartották, majd novemberben marhavagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Szabó Zsolt Iván a tragédiára való emlékezés fontosságát hangsúlyozta.
8: Akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni itt Óbudán, itt Budapesten és itt ebben az országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal. Ha önmagunk és a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, megismertetjük őket velük. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket abban a folyamatban, és hozzá is járul, hogy a többségi társadalom is eljusson a felismerésig. Nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egymás megismeréséhez, megértéséhez, és az egymással vállalt szolidaritáshoz.
1: A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.
2: A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A román versenyfilm egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat, Andrei Zvagintyev orosz rendező Minotaurus című thrillerének ítélte a zsűri.
6: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél gyalog átkelőt építenek, napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet.
6: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 26-31, késő este 16-26 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 7-kor, hosszabb hír összefoglalóval délben jelentkezünk majd. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
9: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
10: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Tornai Kis László, Sebestyén Márta és Békefi Viki is. Bangó Margittal kezdünk, aki Vörös Kálmán és zenekara kíséretével adja elő Kovács Gyula és Nemes Rózsa csárdását. Felszállott a vadgalamb.

Oh,

0: Önök a Dankó rádiót hallják, és a stúdió vendége Kótai Mihály, ökölvívó világbajnok. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
0: Viszonylag kevés sportoló vendége volt eddig a Jó Pihenés című műsornak. Te különleges státuszban vagy nálam. Itt egy környéken lakunk, tehát civilként is elég gyakran találkozunk, egy kedvenc, úgy is mondhatom, hogy presszongban.
1: Kávézó.
0: Te a Tokaj alján születtél. Gondolom, hogy a te gyermekkorod azért erősen kötődik a földhöz.
1: Hát olyannyira kötődik, a viccesen szeretném megfogalmazni, hogy annyira kötődik, hogy úszni sem tudok.
0: Ez jó, ez erősíti ezt. Szőlőműveléssel foglalkoztatok?
1: Nem, én rakamazi vagyok, az Tokajtól 2 kilométerre van. Úgy jött össze, hogy mi nem dolgoztunk.
0: Mivel foglalkozott a család?
1: Van egy Racita cipőipari szövetkezet, volt akkor még ez, akkor még akkor a másik rendszerben, tehát még a szocializmusban. Mindenki ott dolgozott egész rakamazon, ez egy nagyon híres cipőgyár volt, meg maga vagy mezőgazdasággal foglalkoztak, kumbitermesztés és almatermesztéssel, vagy itt ebbe a gyárba dolgozott mindenki.
0: És te belőled mit szerettek volna faragni szüleid? Mert gondolom, hogy az ökölvívás az egy kamaszkori csintevés okán lehetett.
1: Ez egy nagyon nehéz dolog, mert az én életem az, tehát nincsen anyukám, de nem azért, mert meghalt, hanem azért, mert nagy korán elváltak a szüleim, és édesapám nevelt minket, vagyis elsősorban nagymamám. És én súlyemeléssel kezdtem, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, az édesapám súlyemelő volt, és akkor ott a házi esztergált súlyaink voltak, és én már nem voltam még 14 éves, 45 kiló körül voltam, és 87 kilót lögtem, 60 kilót szakítottam. Viszont nem szerettem súlyt emelni. És láttam egy boxmérkőzést, akkor még a Magyar Egy nagyon akkori magyar bajnoki döntőket közvetítette, és akkor ott láttam a Turu Pisti és a Turu Pistinek a döntős mérkőzését, és konkrétan az volt benne, ami nagyon fura lesz a hallgatók számára, hogy mi fogadt meg benne, akkora nagy volt a harc közöttük, hogy átestek a ring felső kötélen, és a Turu Pisti még a esés következtében megütötte az ellenfelét.
0: Tehát volt egy pankráció olyan.
1: Majdnem egy olyan pankráció jelenet volt benne, és ez valamiért engem annyira megfogott ennek a... ez a jelenetben annyira átjött a tévén keresztül akkor, vagy engem annyira megjelentett az a hív, amivel ő küzdött két... Nagyon fontos, hogy két egyforma felkészültségű versenyző. És ennek egy olyan harci kedv, és olyan dolog jött át a képennyire, ami én azt mondtam, hogy én boxoló akarok lenni.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kótai Mihállyal, de most hallgassuk meg Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményét az LGT előadásában. Ilyen a box.

Önök a Dankor Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes előadásában halljuk a Repülj Madár, Repülj című tradicionális magyar népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kútai Mihállyal. 2000. október 14-én volt egy lengyelországi mérkőzés, ki nem mondom a város nevét.
1: Mondom én, hogy Kolobzseg.
0: Kolobzseg. És itt debütáltál, ahol az első menetben már kiütötted az ellenfeledet. De honnan volt benned ekkora önbizalom egy ilyen első fontos meccsen?
1: Hát az az igazság, hogy én a 2000-es évben és 99-ben azért amatőrben megvertem mindenkit. Én a 2000-es EB-n megvertem a súlycsoporttól független legjobb amatőrökkel vívott a Legszájtovot, és aki orosz színekben versenyzett, és utána mentem egy lengyel céghez, a Bolix Box Motion keresett meg, és annál jött szerződést, hogy náluk profiként boxoljak. 24 éves voltam, 23.
0: Ki készített föl erre a mérkőzésre?
1: Jacek Bélszkinek hívták akkor, azt az edzőt, akivel akkor dolgoztam a Bolix Box Motionnél, de az még bennem volt az összes amatőr, hiszen majdnem 350 amatőr mérkőzést boxoltam, és hát akkor még meg hát életem legjobb formájában voltam, úgyhogy azt gondolom, hogy ott azon a mérkőzésen, hát az könnyű pénznek hívtuk.
0: A mostani fizikai felkészültséged mennyiben másabb attól?
1: Hát azt, hogy pár akkor 24 telt. Éves voltam, most 50 éves vagyok.
0: Most a duplája.
1: Akkor futottam, szerintem egy kilométeren tudtam 2.43-at, most szerintem 3-1 perccel rosszabbat. De most is tudok 10 metert tudnék boxolni, de azkor benne voltam a világ legjobb 10 ökölvívójában, a súlyomban. És akkor 1250 boxolót rangsoroltak a súlyba. Most szerintem nem férnék be az első. Tehát egyrészt a súlyomat se tudom, az 82 kiló körül volt, és nagyon örülök neki. És akkor én ilyen 70 kiló körül voltam, 69.
0: Nekem születtél. Nádas Gábor és Halász Rudolf szerzeményét Bakacsi Béla adja elő.

0: silhouette.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bulták.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kótai Mihállyal. 2002. májusában legyőzted William Garrett, amivel megnyerted a WBC interim címet.
2: Igen. Ezt tudni kell, hogy ez a profi kövüves egy kicsit másfajta, mint az amatőrök kövüves, tehát nem az van, hogy elmegyünk egy VB-re, mindenki ott van, és akkor van egy sorsás és boxolt. Ha végig megyünk, ugye egyenes kiesési rendszer van, akkor hogyha végig tudjuk ezt verekedni, akkor világbajnok lehet az ember. Itt azért van egy más tényezők vannak, itt az elsősorban a pénz dönt. Ugye mi egy kis ország szülöttje vagyunk, tehát ugye mondjuk jó indulattal 10 millióan vagyunk. Ez is egy piac, meg van egy 360 milliós piac, ami Amerika. Nem lehet ezt úgy egy mérlegre tenni a kettőt. Volt egy nagyon jó mérkőzésem, de a William Garrett-val, ami a életem egyik legjobb mérkőzés, amely nap szinte az összes menetre emlékszem, ez egy nagyon-nagyon jó. Életem első 12 mártas mérkőzése volt, és a harmadik mártat, amikor leültem, egy kicsit elfáradtam, de nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Életem egyik legjobb estéje volt, az elektromos csarnokba boxoltunk, és akkor a teltház volt, egy csomóan nem fértek be. Én azt gondolom, hogy életem egyik legjobb élménye volt, van, hála jó Isten, no, annyi élményem ez, az ökölyvással kapcsolatban, amiket szinte egy éjszaka is tudnék sorolni, hogy milyen jó megkezdéseket boxoltunk, és utána viszont hát egy nehezebb út, mert ezen a cím után Amerikában nem tudtunk boxolni, aztán ilyenkor, hogy is fogalmazzam, tehát elkezdett a politika benne dolgozni, hogy merre és hogyan és miként és melyik világbajnokövre tudnánk pályázni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó utat jártunk be a világba. Mindenhol boxoltam a világon, és egy nagyon jó karriert futottunk be, és nagyon tökéletes volt az én számomra. Én nagyon, nagyon boldogan emlékszem mindenre vissza.
1: Felnőnek a gyerekek. Berki Géza és Vándor Kálmán szerzeményét Csákányi Lászlótól halljuk.
3: Iskolába jár a Bea 7 éves, nagy gyerek már, ugye ez nem kétséges. Pont fél hétkor megszólal a fekkerő, ha akarjuk én.

gözbeş aynol, gözbeş aynol, göreksin. Mindere gel harc a fürdő szobáj, és a gyerek gyöngyház fényű fogáj. Reggeliz, mert különben nem mesélek, s közben én a hivatalból elkezdem.

szereti, s közben sajnos, közben sajnos. Végre minden elkészül és indulunk, a kapuban még percekig csak búcsúzunk. Aranyhaja kéklő szeme rám nevet, a zebrán ő már egyedül is átmehet.

este van már, és ő még csak nevetgél. Beácska, hát téged sose kérdeznek, de hogy nem csak én oly ritkán felelek.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Gáspár Anni adja elő ifjabb Berki Béla és zenekara kíséretével Fejes Imre andalgóját. Ibolya, gyöngyvirág, fodormenta.

0: Ivottam az érci vargát, üsse jobban a lája, míg a volna muzsikája.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal, valamint hallható lesz még többek között Szóka Júlia, Bányai Márton és Somogyi Erika is. A hírekig Faragó Judy István gitárjátékát hallja.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
3: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
2: A dalok alatt érzitek, hogy ki kívánkozik egy-két lépést itt a poron.
4: Két lábúrával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy
3: nagy jelenet.
5: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven a

0: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt az előző kormány költségvetési trükközéséről. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, hogy három nagyobb tételből áll össze az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Nem szerepel benne az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csak nem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük még 7 vannak kórházban, állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újjáépíteniük a jövőjüket, fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. A Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal. Szükségállapotot hirdetett a kaliforniai kormányzó a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol csütörtök óta veszélyes anyag metil-metakrilát szivárog egy üzemterületén egy nagyméretű tároló tartályból. A vegyület hőmérséklete folyamatosan növekszik. A hatóságok arra számítanak, hogy a tartály vagy megreped és a veszélyes anyag egy közeli parkolóba folyik, vagy a kialakuló túlnyomás miatt robbanás következik be. A kialakult helyzet miatt 44 000 ember kitelepítését rendelték el. Összeomlott egy építés alatt álló ház a Fülöp-szigeteki fővárosban, Manilában. A 9 emeletes betonépület romjai és állványzata alatt rekedt az ott dolgozó 19 ember is. Halálos áldozatról nem érkezett jelentés. Nehezíti a mentési munkálatokat, hogy a nagy betontömbök felemeléséhez speciális felszerelésre van szükség. Az időjárásról. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este 16-26 fok között alakul.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal, de ebben az órában hallható lesz még többek között Somogyi Erika, Bányai Márton és Szóka Júlia is. Soltész Rezsővel kezdünk, aki ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével adja elő Seres Rezső szerzeményét. Nem az a fontos, az ember hány éves. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Besenyei Ferenc adja elő ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével Murgács Kálmán csárdását. Ahol nyúl van, bokor is van.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kótai Mihállyal. Volt egy mérkőzésed 2003. februárjában, amikor 12 menetes volt ez a mérkőzés, és a magyar történelemben a második világbajnoki címet szereztette, amikor ezt az övet a derekadra helyezték. Ki jutott először eszedbe, akinek köszönettel tartoztál?
1: Imádtam, kim volt, Angliában nyertem, az WWF-nek, egy az ausztrál tulajdonú világszervezetnek voltam a bajnoka, a világbajnoka, és Ahmed Oligovot vártam, az egy nagyon jó orosz boxoló, és egyszerűen eufórik is állapotban volt, nagyon 12 mentet boxoltunk, szét is szakadtam, sérült volt a bal szemem, de...
0: Arra akkor... emlékszem, hogy az a bal szemet föl igen, volt ragaszva,
1: vér volt, stb. És elsősorban az életem olyan hosszú és szövevényes és fordulatos volt, hogy akkor ott meg tudtam állni egy pillanatra, mert az ez egy ilyen nagyon jó momentum volt ott a ringben, amikor volt, rége volt a mérkőzés, hogy persze tudtuk, hogy nyertünk. És természetesen édesapámnak az első az a kép, ami megjelent bennem, amikor gyerekként otthon a melléképületben, vagy éppen kint a cseresznyevára felagatott zsákot püföltük, és beszéltünk arról, hogy majd profi világbajnok leszek, és mit tudom én. Másodszorban meg így végig suhant egy csomó emlék, amit most nem tudnék felmondani. Nagyon furcsa dolog ez, amikor az ember ott áll. Ez egy ilyen, ezek másodpercnek tűnnek, és igazából nagyon hosszú idő az, ami így átfut az emberen olyankor. Tehát nagyon hosszúnak tűnik ez az időse nekem. És az utána lévő interjú is, amit adtunk, csomó hülyeséget mond olyankor az ember, mert próbálja palástolni azt a meghatottságot, amikor az ott elönti az embert, a boldogság.
0: Egy sportember nem lehet meghatódott?
1: Én boxoló vagyok. Mi harcosok vagyunk.
0: Isten veled, szomorúság! Pályér András és Esnagy István szerzeményét Harsányi Frigyes adja elő.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2016. március 21-i Dunaföldvári előadásán rögzítettük. Ábrahám Pál Viktória című operettjéből következik a Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom című dal, Szóka Júlia előadásában Szalai Antal és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kótai Mihállyal. Világbajnok voltál, de megfosztottak ettől a címtől. Mi volt ennek az oka?
1: Egyszerűen az volt, hogy 2004 és 2005-ben boxoltam 10 világbajnoki címmeccset, és elfáradtam. Mind fizikailag, mind mentálisan, és saját döntésem, tehát nem tudom ezt fogni senkire. Tehát az én döntésem, amit akkor meghoztam, hogy boxolok még egyet, aminél kikaptam, egy 10 mentes mérkőzésben, és akkor köteleztek arra, hogy legyen egy visszavágó, az IBO kötelezett rá, és akkor éreztem, hogy ez nem megy. Tehát nem tudtam annyit edzeni, nem tudtam a munkát elvégezni, és ezt így ennyi idő után, tehát 20 év után, mert ez 2006 februárja volt, tehát 20 év után azt tudom mondani, hogy rossz döntéseket hoztam, amit nem bánok, tehát, mert az embernek, ha dönt, akkor döntenie kell. Tehát nagyon nehéz döntéseket néha meg kell hozni.
0: Üresség volt benned?
1: Egyszerűen elfáradtam. Tehát azt mondják, hogy amikor az ember 24 éves voltam, és elmentem profinak, akkor van egy jó profi mondás, hogy el akartam venni az ellenfél pénzét, hírnevét, csaját, kocsiját, házát. Ezek a dolgok megvoltak, már nem volt mit elvennem. Nagyon nehéz olyankor felszívni magát az embernek. Természetesen együtt dolgoztam Veres László edzővel, aki nagyon sokat segített a karrieremben, hiszen együtt boxoltuk az egészet, nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon sokat együtt dolgoztunk, tehát mind a ketten nagyon sokat formáltuk egymást, én úgy gondolok. Akkor ő úgy érezte, hogy ezt meg kell lépnünk, én is úgy éreztem, hogy meg kell lépnünk ezt a mérkőzést, és még van bennem annyi, hogy tudok még egyet boxolni. De hát a világban meg, de hát az élet az mindig nagy. Mondják, hogy is mondják ezt, hogy nagy tanár.
0: Élet a legnagyobb rendező.
1: Rendező. És megrendezte azt, amit egyébként is tudtunk.
0: Egyél kását. Pajer András és Esnagy István szerzeményét Hofi Géza előadásában halljuk.

Na végre. Dankú Rádió.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. május 8-ai soproni előadásán rögzítettük. Farkas Rozika ad elő Berki Péter és zenekara kíséretével egy tradicionális népdalokból álló egyveleget.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kótai Mihállyal. 2006 végén jelentetted be a visszavonulásodat, ezután üzletemberként tevékenykedtél, de egy idő után csődbe mentél, és akkor visszatértél a kötelek közé, de mi történt? Mivel foglalkoztál ekkor?
1: Hát reklámajándékos cégünk volt, ami nagyon, nagyon, nagyon sikeresen ment, 2003-tól 2006-2007-ig. Maga az ökölvívást 2006-ban hagytam abban, és azt úgy mondhatnám, hogy úgy hagytam abban, hogy pihentem egy 2-3 hónapot, és aztán utána abba hagytam, poénszerűen. És hát volt egy óriási pénzveszteség, amit akkor ott át tudtam, sajnos elmondtam. Ez
0: nagyon sok nulla?
1: Ez nagyon sok nulla, sajnos euróban. Ez nagyon-nagyon sok nulla.
0: Hogy lehet innen felállni?
1: Majd, tehát hogy így nekem a feleségem, akkori barátnőm, Szabó Kriszta, most Kótai Kriszta és életem szerelme, a életem része, a testem egyik része. És azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ez megtörtént, és bennem is kialakult, észrevettem, hogy itt nagy baj van, akkor hazamentem, és a Rolling Stone koncert után reggel, amikor még nem mondtam neki, hogy mi történt, de elmondta, hogy várandós, aminek én elsírtam magam, hiszen akkor már tudtuk, hogy Rozikának fogják hívni az első gyerekünket, és kislány lesz. Természetesen persze nem tudhattuk, de így éreztük. És ez egy nagyon nehéz dolog, és akkor abban életemben egyszerűen volt pánikrohamom, mentem át az 5-ös BMW-mmel, soha nem felejtem el a Erzsébet hídon, Pestre, és megcsinált a telefonom, és egyszerűen pánikrohamot kaptam a hídon, és le kellett mennem a híd alá, megálltam le, kiskapcsoltam a telefont, és ott ültem egy órát. És aztán nagyon nehéz időszak volt, mert egyszerűen nem tudtam, azt meg hozzátenni, hogy belementem egy 100 millió mínusz hitelbe is, tehát még az is. Úgyhogy, de nem mentem el sehova könyörögni. Tehát nem volt az, hogy na most akkor én tudom, hogy mentem, és akkor az ökölvívás elmegyek, és akkor én most kérek. Nem, elkezdtem dolgozni. Csináltunk egy akkor behajtó céget, én mediátor cégnek hívtam, egyedül dolgoztam benne, próbáltam talpra állni. Aztán utána egy év, másfél év kellett ahhoz, hogy mentálisan is megerősödjek, és akkor új kihívásokat keresen az ember. Természetesen nagyon nehéz időszak volt. Egy részben, más részben meg azt gondolom, hogy életem egyik legboldogabb időszakát éltem át a Krisztával, és azóta is nagyon boldogok vagyunk, és nagyon remélem, hogy ez nagyon sokáig fog így tartani. Persze nem tudja az ember, hogy mit hoz a holnap, de nagyon remélem, hogy sokáig így együtt leszünk, és ugyanilyen mértékben fogjuk szeretni egymást és a gyerekeinket. Akkor az egy csomó minden megváltozott bennem, és sikerült olyan munkákat elnyernem és megoldanom, amikkel úgy nagyjából helyre tudtam hozni, nem tudtunk kimászni ebből, hiszen az egy olyan hitel volt, ami akkor aztán utána nagyon komoly havi törlesztést igényelt, majdnem ilyen 1 millió forint körüli törlesztőt fizetni, ilyen 2010-11 körülbelül, borzalmas volt. Viszont annyira olyan sokat dolgoztunk, és olyan sokat mentem, és szerencsém is volt nagyon sokat, nagyon sokszor, mint az ökölvívásban, mint mindig szoktam poénkodni vele, hogy én nem tudok boxolni, csak pont oda ütök, ahova pont hajolnak. Tehát most is volt egy-két jól elnyert munkám, és akkor azt mondtam a Krisztának, hogy nekem szükségem van valami olyan kihívása, ami újra boxolóvá tesz, és akkor lefogytam, volt rajtam egy kis súlyfeleség, lefogytam, és akkor csináltam volna egy pár mérkőzést. Azt hiszem 6 mérkőzést boxoltunk, abból 4-et nyertem, és 2-t, 2 címmeccsen kaptam ki. Vagyis egy címmeccs volt, és egyet még Angliába bevállaltam, de az igazából őszinte leszek most, jó, mert úgyis egymás között vagyunk. Az első 4 mérkőzést azt simán hoztam, mert az nem volt egy. A másik 2 mérkőzésen meg szégyellem, de ott eladtam a rekordomat.
0: Hosszú az éjszaka. Ejzeman Mihály és Szilágyi László szerzeményét Felföldi Anikó és Tahitót László előadásában halljuk.
2: Ha egy férfi együtt van egy nővel, úgy gőzerővel, szédítse őt.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács József adja elő Dobsa Sándor és Esnagy István szerzeményét. A régi szép idők.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal. 2009. júliusában több mint 3 év kihagyást követően tértél vissza a szorítóba, Várpalotai gálán Szabó Titus ellen. Egy 6 menetes mérkőzés volt ez. Ekkor már nagyon hiányzott az ilyen látványos küzdelem? Vagy pedig egyszerűen ezt el kellett fogadni?
1: Nem hiányzott sem ennyire sem, hiszen nem abban a lelkiállapotban voltam, hogy ott én mint boxolóként tudjak, vagy mint igazi kótemisiként tudtam volna boxolni. Egyszerűen egy kényszerhelyzet volt, amit muszáj volt bevállalnom, és igazából ennyi, és nagyon örülök, és nagyon tiszteltem a Tituszt is, mert persze természetesen, hogy ismertem, hogy boxolt velem. 6 menetet boxoltunk, teljesen jól sült el, nem lesz sérülése meg semmi, de nem is tudtam volna neki sérülést okozni, hiszen nem voltam olyan formában, és nem voltam. Nem a fizikai forma, hanem lelkileg nem voltam az, aki...
0: A küzdőszellem csappant meg?
1: Nem, hanem egy nagyon érdekes dolog van, hogyha 2 másod, 1 percben összefoglalhatom a... Nálam ez úgy csapódott le, hogy ugye volt egy óriási mentális problémám a tönkremenésemmel, és ez egy kényszerhelyzet volt, amiben lefogytam 114-16 kilóról, lefogytam 70 kilóra 3 hónap alatt, és akkor bevállaltam ezt a mérkőzést. Nagyon-nagyon azt gondoltam, hogy jó formában vagyok, de nem. És emellett még, tehát lelkileg sem voltam a toppon, hiszen megszületett a kislányom másik, és a Rozi, és teljesen ellágyultam, tehát nem az a harcos voltam, aki régen. És ezt be kellett látnom, nem akkor, egy kicsivel később tudtam, hogy egyszerűen ez van. Tehát, hogy ebből valahogy meg ki kell másznom, és akkor nem tudtam, hogy hogyan tudok ebből kimászni, ebből az egészből, és mit hoz az élet. Egyik reggel fölkeltem, ránéztem a Krisztán, és mondtam, hogy nekem el kell mennem egyetemre. Orvos szeretnék lenni. Ránéz, egymás mellett feküdtünk, azt hittem, hogy elkezd nevetni, hogy megbolondultam, és mondom, hogy és hova szeretnél járni? Mondom, fogorvos szeretnék lenni. Jó, oké, rendben. Megszor fölhívta a DK-i hivatalt a szemével szólító egyetemét, és mondta, hogy a hülye gyereke szeretne orvos lenni, és akkor elmondták, hogy kell egy kémiából, bioszból újra kell érettségiznem, kell egy emelt szintű, nekem egy emelt szintű bioszom, és most van ez... Ura, érettségiztem, kémivel középszinten van egy 90% fölöttim érettségim, és van egy 90% fölötti emelt szintű bioszom. És simán elsőre bekerültem az egyetemre. 1 évet jártam, óriási élményeim vannak, és azt gondolom, hogy ott kerültem vissza a helyemre, amikor ott fölvettek, és én ott tudtam teljesíteni. És nem az ökölvívásban teljesítettem, hanem egy teljesen más platformon, az iskolában, tehát amikor egy csondemom 3/4 lett, ez olyan volt, mint egy világbajnokságot nyerni, hiszen nem tanultam, 35 évesen tanultam meg először, hogy mandibula és maxilla, latinul, amit kellett egy hétig gyakorolni.
0: Az alsó és a főső.
1: Igen, bocsánat, az alsó és a főső.
0: Én értem, régi fogorvos családsal.
1: Igen. És egyszerűen én azt gondolom, hogy az húzott ki ebből a letargiából, ami akkor volt. Természetesen kellett hozzá a család is, hogy ezzel újra talpra álljak és újra kömény legyek. És azt gondolom, hogy most szerintem már ennyi idősen visszanézve, hogy ez milyen nagy rendező és tanító mester az élet, azt gondolom, hogy mind kellett ahhoz, hogy ez a nagy bukás, a mérkőzések, az újra mérkőzések, az orvosi egyetem, meg minden ahhoz, hogy ez az ember legyek, aki most vagyok.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Kótai Mihály ökölvívó világbajnok és leendő fogorvos?
1: Nem.
0: Akkor maradjunk abban, hogy Kótai Mihály ökölvívó világbajnok volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm neked.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Várkonyi Mátyás és Huszár Erika szerzeményét a Generál Együttes előadásában.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, te tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Kovács József, Aracki László és Kolostyák Gyula is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johan János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt. Ez azért nem játék. Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Novák Katalin volt államfő, egykori kabinet főnöke szerint Balogh Zoltán református püspök volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Sanda Tamás a 24.hu-nak azt írta, sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta Novák Katalinnak, hogy kegyelmet adjon a bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Magyar Péter miniszterelnök szerint dől a dominó. Róna Péter, az Oxfordi Egyetem tanára pedig a közmédiának azt mondta, Novák Katalin tartozik a nemzetnek annak feltárásával, hogy mi is történt a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közben járását. Ezt Balogh Zoltán közölte az MTI-vel. A református püspök megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget. Emellett megerősítette Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnökének nyilatkozatát is, mely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Heves orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet. Drónok, rakéták csapódtak az ukrán főváros lakott területeire. Első hírek szerint egy ember meghalt, legkevesebb 20-an pedig megsebesültek. A kijevi polgármester bejelentette, lakóépületek, egy diákszálló, irodai és raktári épületek, egy autószerviz, egy bevásárlóközpont, valamint járművek sérültek meg a főváros több kerületében. A hatóságok szerint az elfogott drónok és rakéták lehulló roncsai több helyen tüzeket okoztak, egyes helyeken megrongálódott a gázinfrastruktúra is. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este 16 és 26 fok között alakul.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Kolostyák Gyula, Aracki László és Kovácsi József is. Lugosi Katival kezdünk, aki Duka Péter és zenekara kíséretével adja elő Rácz Pali csárdását. Kopogós a csizmám. Kopogó.

0: kvalitati.
1: Kotta fejek rántva. A Dankó Rádió recept ajánlója Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
2: Önök a Dankó Rádiót hallják, és hogy megszokhatták, vasárnaponként mindig Budai Péter mesterszakástól kérünk véleményt, hogy mit főzzünk ma. Szervusz Péter!
3: Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok!
2: Ha lehet, megint én kérnék valamit. Nagy kedvencem volt egész fiatal gyermekkorom óta szinte a bácskai rizses hús, vagy máshogy mondják a szerb rizses hús. Ezt én nem tudom, hogy hányszor tudok enni egy héten, de hogy készül az igazi?
3: Borzasztóan leegyszerűsítve, egy isteni finom pörkölt, amiben van rizs is.
2: Hát akkor de... köszönjük szépen, Péter.
3: Ennyi, ennyi. Én most az alapot mondom el, mert van, ahol uborkát is főznek bele, komolyan mondom.
2: Na, az nem kell.
3: Uborkát, de mindenképpen van benne paprika, paradicsom, de nem lecsóként. Na, akkor kezdem az elejétől, jó?
2: Igenis.
3: Tisztelettel, mint minden jóféle magyar étel, kockára vágott szalonnát kell kipirítani, azon egy jelentősebb mennyiségű hagymát. Ugye, amikor ez ott megpirult, én mindig megszoktam egy picit sózni, mert a sótól jobban pirul. És akkor, mikor úgy félig megpirult, ráteszem kockára vágott paprikát, paradicsomot. Kétféleképp a paradicsomot érdemes meghámozni, hogy ne pöndörödjön a héja, amikor megfőtt, vagy nagyon-nagyon pici kockára vágni. Ez két fontos dolog. Na, akkor ezt egy picit elindítom, és közben a húst is beleteszem, és úgy együtt pirítom mindezeket a hagymát.
2: Bocsánat, nyilván... milyen húst? Sertéshúst, marhahúst?
3: Maradjunk azért a sertéslapockánál, az itthon nálunk a legnépszerűbb. Tehát megvan a hagyma, megpirítva rajta a hús paprikával, paradicsommal, sóval, fokhagymával ízesítve, van, aki szokott rátenni borsot, én például nem szoktam. Pirítom, és megszórom piros paprikával. Fölöntöm egy kevés vízzel, és akkor szórom meg a piros paprikával, amikor a hús már kiadta a levét, és azt is elfőtte. És akkor megszórom a piros paprikával, fölöntöm a vízzel, és amikor majdnem puha, olyan 90%-ig puha, azt érzi az ember, ezt nem tudom megmondani, hogy mennyi időt, azt mindenki érzi, akkor beleteszi a rizst. És szépen ugyanúgy ki kell bérni a rizst, kétszeres mennyiségű vizet hozzá kell önteni. Mert akkor lesz finom, szaftos. Egy biztos, hogy amikor a rizset beleteszem, akkor mindig teszek bele még paprikát, hogy az darabos maradjon, mikor elkészül az étel. Gyakorlatilag szépen összekeverem, lefedem, és mint egy párolt rizst készre főzöm. Pont az a 10-15 percig a rizs elkészül, a hús is megpuhul. Nem marad más hátra, csináljanak úgy, mint ahogy én fogok most. Éppen indulok reggelizni, egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, viszontlátásra.
4: Kedves hallgatók, most Zorán és Tarján Györgyi adják elő Karácsony János és Stevanovics Dusán szerelmes dalát.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szörényi Levente és Bródi János István a király című rockoperájából következik az Abcug Koppány című dal, Varga Miklós, Szakácsi Sándor, Sörös Sándor és Balázs Péter előadásában.

0: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Kovács József énekes előadó művész munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Kovács József gondolatait az európai színvonalú éneklésről.
1: Mindenki, aki egy kicsit kikerül egy bizonyos körből, följebb kerül, mondjuk egy szinte vagy két szinte, most nem, ez teljesen független, minek nevezzük, tehát elkerül abból a körből, akkor természetes dolog lesznek irigyei. Ez mindenkinek így van, hogy mint énekes egy nagyon jó középkategóriát tudtam elérni, tehát európai színvonalon gondolkodom, hiszen bejártam a világot, 17 év voltam a Grácz Operász tagja, és nagyon sokat turnéztunk, tehát mondhatom azt, hogy Izrael kivételével, és mondjuk az arab ország kivételével mindenhol megfordultam. Szép sikerekkel, nagyon sok pénzt kerestem, ezt is hozzá kell, hogy tegyem, és én úgy érzem, hogy egy olyan jó középszintet tudtam megütni európai színvonalon.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből Szucsong dalát Kovács József előadásában.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Forrai György dalát Szécsi Páltól halljuk. Könnyezem!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is. Köszönöm, hogy minket választottak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszont hallásra! Önök a 730. adást hallották, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 145. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balog Marianna vagyok, a Variációk népzenére szerkesztő műsorvezetője. Nagy Olga, erdélyi magyar író szerkesztésében 1997-ben jelentek meg Kocsis Rózsi önéletrajzi elbeszélései, Remények és kétségek között címmel. Ez az iskolázatlan, üveggyári munkásnő úgy írta meg az élettörténetét, hogy valósággal ámulatba ejti a mesterség minden csínyát, binnyát ismerő szakmabelieket is. Az ösztönös művészi tehetség megnyilatkozásának ritka csodája ez. A következő műsorokban tőle idézünk.

Már nagy lány vagyok, mehetek a lányfonóba. A házbér nem olyan nagy. A leánytól két kupa fuszújka, két fű kender. Aztán egy-két este fonunk a házi asszonynak. November közepén kezdődött meg a lányfonó. Mentünk is minden este, ha esett, ha fújt. Pedig még hideg volt, egy órája, hogy begyújtottak.

Megérkeztem a fonóba. Szervusztok, lányok, jó estét! Né, Lené, hát kaptál új guzsajt, Rózsi? Ez már igen. Aztán ezért sok csók jár. Mindegyik lány mondott valamit kacagva. Hát tükrös guzsaj? Igen, ott volt a tükör a talpán, elől a nyele mellett. Én boldog voltam, meg nem is. Szeretőm ajándéka. Igen, összeköt ez az ajándék. De hiába, tiltja az anyja tőlem. Meg is bántatán, vagy két véka málé volt az ára, úgy kellett ellopkodja hazulról.

Én pirulva ültem a tükres guzsajon. Bezzeg Sári milyen büszke volt. Dicsekedett, mutogatta, hogy a szeretőjétől kapta. Jaj, nem várom, hogy jöjjenek a fiúk a fonóba. Most még a kezem is remeg. Ha a fiú anyja megtudja, lesz még nagyobb szó, pletykaság. Nem, nem tudok én boldog lenni. A hátam megett összesúgnak a lányok. A fiú anyjáról mondják, hogy beteg. Én kínomban nyálazom a szöszömet, amit fonok. Viccesen rám is szól a barátnőm. Né, Rózsi, hogy csókolgatja a fonnivalóját az új guzsajon?

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait a Csíkzenekar és a Muzsikás Együttes felvételei egészítették ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Olyan dalok születtek nektek köszönhetően, amik a mai napig ugyanúgy megállják a helyüket.
3: Közönségünk 3/4 része fiatal. Fölmész a színpadon, és látod az arcokat, és éneklik a dalokat.
4: Szerette volna megfejteni, hogy miről szólhatnak ezek a dalok, mert ugye magyarul én nem beszélt. És
2: eltalálta?
5: Nagyon nem voltam abban a helyzetben, hogy ezt abba hagyom. A zene a mai napig tart.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A szerkesztő Poyák Adrián a mikrofonnál Illés Anna köszönti önöket. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Monostori László esperes

0: után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera elé. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írta a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. A legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, valamint arról is, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Novák Katalin volt kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy ki vette rá erre Orbán házi lelkészét. Közben Balogh Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kérte tőle segítséget, és hangsúlyozta, nem volt kormányzati kérés a kegyelmi ügyben. Heves orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet. Drónok, rakéták csapódtak az ukrán főváros lakott területére. Az első hírek szerint egy ember meghalt, nagyjából 20-an pedig megsebesültek. A kijevi polgármester bejelentette, lakóépületek, egy diákszálló, iroda és raktárépületek, egy autószerviz, egy bevásárlóközpont, valamint járművek rongálódtak meg. Az elfogott drónok és rakéták lehulló roncsai több helyen tüzeket okoztak, egyes helyeken megrongálódott a gázinfrastruktúra is. Végül a várható időjárásról, folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű, napközben 26-31 fok lesz.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma jöttem be, jártam be. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a táncház mozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.

Jó napot kívánok! A Szentlélek eljövetelének ünnepén, pünkösd vasárnapján, a Csíksomlyói búcsú napjaiban népénekek indították Jöttömbe, jártomba című műsorunkat itt a Dankó Rádióban, melyben egy kiállítás kapcsán a 75 éves Magyar Állami Népi Együttest köszöntjük. Május 14-én nyílt meg épp az együttes első önálló műsorának 75. évfordulóján, mint a Forrásvíz címmel, az a november 15-éig ingyenesen látogatható nagyszabású kiállítás, amely nem csak az együttes történetét mutatja be, hanem korszakai, kulturális lenyomatát is feltárja a látogatók előtt. A tárlat eddig soha nem látott relikviákkal, archív felvételekkel, ikonikus viseletekkel és személyes történetekkel idézi meg a Hagyományok Házában két emeleten keresztül a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetét, hisz nem a megszokott kiállítóterekben, hanem az épület különböző részein, például folyosókon, ahol mindenki láthatja, kaptak helyet a kiállítás elemei. Mi történik, amikor a hagyomány nem a múlt része, hanem élő, folyamatosan változó történet? A Magyar Állami Népi Együttes 75 éve erre a kérdésre ad újra és újra választ. Táncban, zenében, közösségben. Olvashatjuk a Hagyományok Háza honlapján. Ez a különleges kiállítás arra hív, folytatódik a szöveg, hogy ne csak végignézzük ezt a történetet, hanem bele is lépjünk ebbe a forrásvízbe, a gondolatokba, dilemmákba, vitákba és áttörésekbe, amelyek egy világszerte ismert együttessé formálták a társulatot. A tárlat nem egy hagyományos idővonal mentén halad, sokkal inkább egy izgalmas utazás, ahol megelevenedik, hogyan született meg a színpadi néptánc Magyarországon, és hogyan vált a paraszti kultúra inspirációból modern, összművészeti színházi nyelvé. Megismerhetjük az alapító Rábai Miklós vízióját, aki merész újítóként hidat épített hagyomány és színpad között, és létrehozta azt a sajátos műfajt, amelyben a tánc, a zene és az ének egységében mesél történeteket. Megtudhatjuk, hogyan formálta az együttest a táncház mozgalom szemléletváltása, és miként hozott új lendületet Tímár Sándor autentikus megközelítése. A történet természetesen egészen napjainkig vezet, ahol Mihály Gábor irányításával a társulat a hagyományt kortárs nyelven szólaltatja meg látványos, nemzetközi szinten is meghatározó produkciókban. Dr. Zinger Szilvia, a kiállítás kurátora, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője szerint a tárlat jóval túlmutat egy hagyományos jubileumi bemutatón. A Magyar Állami Népi Együttes története egyben Magyarország történelmének lenyomata is, hiszen a társulat útja szorosan összefonódott a 20. század második felének társadalmi és kulturális változásaival. A kiállítás előkészítése során a szervezők számos olyan archív dokumentumot és tárgyi emléket találtak a Hagyományok Háza raktáraiban, amelyek hosszú évtizedeken át rejtve maradtak a nyilvánosság elől. Ezek az anyagok most először válnak a nagy közönség számára is láthatóvá. Ez a kiállítás egyszerre szól identitásról, közösségről és alkotásról. Arról, hogyan meséljük el újra önmagunkat, minden korszakban másképp, mégis ugyanabból a forrásból merítve. Mert az Állami Népi Együttes 75 éve ugyanazt teszi. Történeteket mond mozdulatban. Mai Jöttömbe, jártomba című műsorunk vendége a kiállítás főkurátora, dr. Zinger Szilvia és az együttes vezetője, koreográfusa, a Kossuth és Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja, Mihály Gábor. Mielőtt azonban a velük készült beszélgetések elhangoznának, idézzük fel zenében az 1951-ben alapított hivatásos együttes első, Rábai Miklós nevéhez fűződő korszakát, mikor a tánckar mellett nagy létszámú, kiváló énekkar és zenekar is része volt a társulatnak. A művek zenei kíséretét hagyományos cigányzenekarra alapozott, de a művészi feladatok érdekében kissé átalakított, úgynevezett népi zenekar látta el Gulyás László vezetésével. Az énekkart Csenki Imre irányította. A talán legismertebb az 1951. május 14-én az első önálló esten bemutatott Ecseri lakodalmas részlete és az üveges tánc Maros Rudolf és Gulyás László szerzeményei szólnak Jöttömbe, jártomba című műsorunkban.

0: amint a Forrásvíz címmel pontosan 75 évvel a Magyar Állami Népi Együttes első önálló estje után megnyílt az együttes 3/4 évszázados történetét bemutató különleges újszerű kiállításról. Annak kurátorát, dr. Zinger Szilviát, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét hallják.
1: Nagyon meglepődtem, hogy az Állami Népi Együttes 75 éves történetének a tárgyai nem feldolgozottak. Azt gondoltam, hogy a történet az kerek, de a jelek szerint nagyon nem kerek még.
2: Még, de reméljük, hogy az lesz. A kiállítás ugye a Magyar Állami Népi Együttes 75 évet mutatja be, és amikor elkezdtük a kiállításon gondolkodni, láttuk magát a teret, és ahhoz próbáltuk a történetet kapcsolni, és hát elkezdődött egy kutatás. Fotóink voltak, de tárgyi anyagunk nem volt, voltak filmjeink, de hogy ezek nagyon kúszta és furcsa helyeken bukkantak föl. Azt tudtuk, hogy itt a Hagyományok Házának van egy nagyon jó archívuma, és ott a dobozokban, illetve egy részét, a viseleteket a pincében eldugott helyeken megtaláltuk. Azt láttuk, hogy nincsenek feldolgozva, viszont annyira izgalmasak és annyira fontosak, hogy ezt bemutassuk, hogy azt gondoltuk, hogy ezeket kicsomagoljuk a dobozokból, és valóban, aki eljön a kiállításra, soha nem látott tárgyakat lát majd itt a kiállításon, amiről én azt gondolom kurátorként, hogy ez túlmutat egy táncegyüttesnek a történetén. Ezek nagyon fontos kortörténeti dokumentumok. Magyarország történetének egy ilyen mikrotörténete is kibomlott a kiállítás kapcsán.
1: Nem egy klasszikus kiállítóteremben láthatóak a tárgyak és a fotók, illetve film is, hanem a Hagyományok Háza folyosóin, több emeleten keresztül. Van olyan rész, ahol a viseleteket láthatjuk, akkor a tárlókban képek, leírások, nagyon érdekes történetekkel. Ugye ön is említette az 50-es évek elején, 52-ben a kínai utat, ahol Mao Tse-tung fogadta az együttes tagjait.
2: Én azt gondolom, hogy a Magyar Állami Népi Együttesnek pont az a siker, hogy minden korra tudott reflektálni sajátos módon, de az látszik a történetekből, hogy már amikor 1951-ben megalakult, valami egészen új dolog és kuriózum került be a köztudatba, és már az elején óriási sikerei voltak Magyarországon és külföldön is, és itt a kiállításban megjelenik például, Párizsba többször meghívják már az 50-es években, de utána 1974-ben az együttest, annyi izgalmas a franciáknak, hogy egy kelet-európai együttes, egy profi együttes megmutat valamit a saját hagyományaiból, a néptáncaiból, ötvözve egy kis mojszejevi gondolata, ugye Mojszejevről, Igor Mojszejevről azt kell tudni, hogy balettáncos volt, és tulajdonképpen a kelet-európai országok néptánc felfogására óriási hatással volt, így Rábai Miklósra is, itt a kiállításban látszik is, ahogy ő eljön, tanít Rábai Miklóst, és hogy ez egy ilyen sajátos műfaj, népi balettnek is hívják, és ez mondjuk Franciaországban iszonyatos izgalmakat generált, és vannak itt képek a kiállításban, ahol kígyózó sorok vannak, és próbálnak bejutni az előadásra, és hát olyan nagy személyiségek, mint Jean-Marie, vagy Ingrid Bergman, vagy akkor Párizsban élő nagy balettművészek is kíváncsiak a Magyar Állami Népi Együttesre, amire egyébként így nem gondolják. Vagy például a Walt Disney stúdió, hogy egy amerikai nagyon fontos filmstúdió egyszer csak eljön Magyarországba az 50-es évekbe, és forgat a Magyar Állami Népi Együttessel. Tehát egy ilyen nagyon professzionális, de formabontó gondolkodás, ami a mai napig tart, nagyon érdekli az embereket.
1: Művészek mennyiben kapcsolódtak az Állami Népi Együttes munkájához? Mert nem csak ebben, hanem a néhány évvel ezelőtti kiállításokban is felfeltűnt az Állami Népi Együttes, illetve hozzá kötődő művészek alkotásaiból is láthattunk már.
2: Igen, ugye a kiállításban egyrészt beszélünk Mallász Gittáról, aki a 20. század talán egyik legfontosabb Art Deco plakát művésze volt. A II. Világháború után megkeresi Rábai Miklóst, és felajánlja, hogy jelmezeket, illetve díszleteket készít a Magyar Állami Népi Együttesnek. egy hátsó folyosón találtuk meg Mallász Gittának három gyönyörű, szép, nagyméretű kollázsát, amit restauráltattuk. Kidobásra szánták a korábbi dolgozók, mert nem tudták, hogy mi ez, és így az utolsó órában mentettük meg. Igazi kuriózuma a kiállításnak, de például említhetném Kodály Zoltánt is, hogy milyen hatással volt a Magyar Állami Népi Együttesre a Kállai Kettőssel például, vagy ő volt az, aki ajánlja Rábainak, hogy ne csak tánckar legyen, hanem zenekar és énekkar is legyen, és hogy ez a hármas tudja igazából reprezentálni a magyar kultúrát, tehát hogy itt nem csak tánckarról beszélünk. Ami Timár Sándor megszüntet, és egy más koncepcióval, az autentikus népzenével és a táncház mozgalommal operál, és aztán Mihály Gábor, aki tulajdonképpen a két nagy elődnek az ötvözetét és a saját gondolatát hozzátéve egy harmadik új gondolatvilágot fogalmaz meg.
1: És ebben a kortárs alkotóművészek is szerepet kapnak, hiszen jártam én már olyan kiállításon, ahol az Állami Népi Együttes az elmúlt években készült jelmezeit láthattuk, és nagyon érdekes kortárs divatot, kortárs művészetet láthattunk ezekben a jelmezekben.
2: Igen, itt van például Szűcs Edit jelmezterve és ruhái, aki egy nagyon fontos textilművész és jelmeztervező, és nagyon sok jelmezét készíti ma is a Magyar Állami Népi Együttesnek. Eredetibe is lehet látni ruháit, illetve a kiállítási panókon is a rajzait, hogy hogyan álmodta meg ezeket a jelmezeket.
1: Visszatérve erre a feldolgozatlan anyagra, várható, hogy néhány éven belül, vagy egy évtizeden belül ez egy feldolgozott múzeumi anyag lesz? Kutatható, ne adj Isten!
2: Én nagyon örülnék, hogyha erre lehetőséget kapnánk. Ez egy terv, igen, hogy ezt feldolgozzuk, és mondjuk 4-5 év múlva a nagy közönségnek megmutassuk. Ez egy óriási munka.

0: Dr. Zinger Szilviát, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét, amint a Forrásvíz címmel november közepéig látható a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetét különleges szemszögből bemutató kiállítás főkurátorát hallották, majd a muzsikás együttes játszotta az első önálló műsor egyik koreográfiájának, a Kállai Kettősnek eredeti dallamait. Rábai Miklós ikonikus koreográfiájának zeneszerzője Kodály Zoltán volt. Most pedig Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét hallják.
1: Beszélgettünk akkor, amikor 70 éves volt a Magyar Állami Népi Együttes, és most is készítünk egy beszélgetést, amikor 75 éves. Hány generáció, hány táncos generáció lehet ebben a 75 évben, akik nyilván a profi működésüket nem fejezték be azzal, hogy nem táncolnak az Állami Népi Együttes társulatában, hanem tovább viszik azt a szemléletet, ami itt megjelent Rábai, Tímár és az ön munkássága idején. Csináltak ilyen számítást?
2: Pontos számítást természetesen nem, de én hát nem azt mondom, hogy eljátszottam a gondolattal, de hát amikor az ember egy fontos mérföldkőhöz ér, akkor próbál visszatekinteni. Ha úgy számolok, hogy az én 25 év alatt már körülbelül az ötödik generáció, amelyik érkezik, akkor ha visszatekintek az azt megelőző 50 évre, hát akkor ez 15 és 20 között lehet.
1: Hány fővel működött általában a tánckar? Mert azért ugye a Magyar Állami Népi Együttes esetében a társulat csak egyik része a tánckar.
2: Így van, amikor én ide kerültem 1984-ben, és az első amerikai turnéra készültünk, valahogy a kezembe került annak a utazó lista, és talán 104 fővel ment az Állami Nép Együttes, ez körülbelül 18-20 pár táncos jelentett, legalább 50 énekest, 21-22 fős nagy zenekar is kísért az Állami Nép Együttes, meg hát persze még némi műszak.
1: Hány éve van ön a Magyar Állami Népi Együttes kötelékében, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ön nagyon régóta már a művészeti vezetője, illetve koreográfusa az együttesnek.
2: 1984, ha jól emlékszem, de ez már a múlt ködébe vész, ez már több mint 40 éve. Végigjártam a ranglétrát, de talán nem is az érdekes, hanem ha nem is személyesen, de áttételesen előttem lévő mind a két nagy korszaknak az érzéseit magamba tudtam szívni. Hiszen amikor még ide kerültem, akkor még itt voltak olyan idős táncosok, akik nyugdíj előtt álltak, de még dolgoztak Rábai Miklóssal. Az első koreográfia, amit itt meg kellett tanulni, ami nagyon meglepődtem, az egy Rábai koreográfia volt. És aztán részese voltam az Állami Együttes megújulásának, amikor Tímár Sándor került ide művészeti vezetőként. Annak a művészetnek a kiteljesedésének a részese tudtunk lenni, ami Tímár Sándor esetében az amatőr világból indult. Én azért is kerültem ide az Állami Nép Együttesbe, mert Tímár nagyon sok felé tanított és dolgozott szerte az országban, én a Jászberényben táncoltam, és amikor őt kinevezték az Állami Nép Együttes élére, akkor nem csak a repertoárt kívántam megújítani, hanem a táncosokat és a táncos tudás, a táncos szellemiséget, és akkor így kerültem én az Állami Nép Együttesbe, és aztán 96-ban, amikor a Mesti Tímár Sándor nyugállományba vonult, akkor vállaltuk el közösen Sebő Ferivel, hogy egy darabig vigyük együtt az Állami Nép Együttes, és utána pedig hát már én vagyok mindenért a felelős, a tettes.
1: A második korszak, ez a bizonyos Tímár korszak, az együttes társadalmi megítélésében is változást hozott, hiszen nagyon komoly hatása volt a táncház mozgalom történetére, amit tudomásom szerint ön is megtartott, tehát, hogy a táncosok munkája visszahat az amatőr mozgalomra. Nem csak azért, mert a színpadon látják őket táncolni, hanem, hogy tanítanak, járnak gyűjteni, tehát élő kapcsolatuk van az amatőr mozgalommal.
2: Igen, ez egy nagyon nagy változás volt az ilyen típusú táncos szemléletben. Természetesen a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Rábai Miklós is járt gyűjteni, vitt magával táncosokat, akik aztán asszisztensként dolgoztak velük, de az az élő kapcsolat az valóban nem volt meg, de hát más is volt a társadalom. Nem is volt még akkor táncház, tehát nem nagyon tudtak volna kapcsolódni. Valószínűleg csak mintaként szolgáltak színpadon keresztül a hasonló együttesek, és valóban, amikor Tímár Sándor került az Állami Népi Együttes éle. Ő integrálta mindazt a tudást már, amit a vidéki együttesekben készített koreográfiával kikristályosodott benne.
1: Tehát ez, bocsánat, hogy szabába vágok, a Martin György féle és Timár féle táncház módszer, amikor a nyelvhez hasonlóan tanítják a néptánc forma nyelvét.
2: Pontosan erről van szó. Tehát itt nem csak Timár Sándort, hanem Sebő Ferencet és Martin Györgyöt is mindenképpen kötelező említeni. Nem tudom, hogy jól leírja ezt a világot. Amikor Jászberényben táncoltam, egy híres budapesti koreográfus járt hozzánk koreográfiát készíteni. Mutatta a lépéseket, beállította a koreográfiát, és így haladtunk el. Teljesen természetes volt a számukra. Egyszer csak megjelent Timár Sándor, utcai cipőbe, kockás ingbe, vállán videóval, mutatott három lépést, és aztán azt mondta, na most akkor ebből a háromból improvizáljatok saját kedvetekre, ahogy gondoljátok, ahogy érzitek. Természetesen nem engedett el bennünket szabadon, hiszen azért a tánc törvényszerűségeit elmondta, de onnantól a mi saját vérmérsékletünkre, tudásunkra, érzelmi állapotunkra hagyatkozhattunk, és úgy táncoltunk, ahogy akartunk. Azt hiszem, hogy ez az az attitűd, ami aztán olyan átütő erővel jelent meg, nem a táncos közegben, hanem a táncházas közegben, ahol ennek részesei lehettek. Mindazok, akik lehet, hogy nem is találkoztak előtt a néptánc. Tehát a tánc egy megélhető szórakozási formává vált, ahol mindenki saját maga kedvére formálhatta azt a táncot.

0: Az állami népi együttesnek az is feladata, természetesen megmutatva a tánc örömét, hogy új utakat, új gondolatokat mutasson föl egy-egy előadásban. Önnek jó néhány olyan előadása van, ami a mai napig megy, de az utóbbi években átadja a helyét fiatal koreográfusoknak. A kéz az ott van, a vigyázó tekintet, de már fiatal koreográfusok mutathatják meg az állami népi együttes táncosaival, hogy mit gondolnak ma a hagyományról.
1: Én azt gondolom, hogy ez természetes.
2: A Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét és koreográfusát Mihály Gábort hallják.
1: Ha egy együttes vezető, egy mester azt akarja, hogy az a szellemiség, amit ő képvisel, nem ugyanabban a formában, de alapjaiban, amennyiben az helyes, az tovább vivődjön, akkor tanítványok kellenek. Szinte az első pillanattól kezdve kisebb-nagyobb feladatokra húztam be, vagy államnépegyütteses, vagy máshol az országban általam megismert fiatal tehetségeket, és aztán ahogy az alkalmasságuk, a tudásuk, a kreativitásuk bontakozott ki, igen, eljutottunk odáig, amikor már teljes műsorokat bízok rájuk, és most már azon is túl vagyunk, hogy minden egyes pillanatban ott vagyok, és az idegeikre megyek, hogy mi volna, hogyha ez esetleg így lenne, úgy lenne, mert érzem, hogy meg fogják tudni csinálni, és nagyon fontos, hogy ők fogalmazhassák meg a saját gondolataikat szabadon, és úgy látom, hogy jó úton haladnak.
0: Ennek a lenyomatait mikor fogjuk látni? Tehát a jubileumi év bemutatói ebben a 26-27-es évben még lesznek?
1: Hát ez most éppen olyan lesz, amikor a fiatalok nem fognak teret kapni, hiszen az elmúlt években a nagyvárosi vándorok, vagy az elfújt emlékek, vagy legutóbb a gyökerek és szárnyak, ezeket ők csinálták. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy a nagyon sok megemlékező előadás mellett csak egyetlen egy bemutatót állítunk színpadra, ahhoz pedig régi barátomat, alkotótársamat, Orza Kölint hívtam meg, tehát ketten fogunk egy bemutatót készíteni, aminek a címe a Bor dicsérete lesz, ennek október vége felé lesz a bemutatója.
0: A táncosai hogy érzik magukat? Mennyire érzik megbecsülve a táncművészek között a néptáncosok magukat, a profi néptáncosok, és már nem az egyetlen együttes szerencsére, hivatásos néptánc együttes az állami.
1: Erre azt hiszem, hogy ők tudnának nagyon pontos és határozott választ adni. Én...
0: De bocsánat, hogy a szavába vágok megint. Ön nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a táncosai hogy érzik magukat, a társulat milyen szellemben tud dolgozni.
1: Persze, tehát nem az én felelősséget akartam elhárítani, hanem az, hogy az általam tett cselekvéseknek milyen a hatása rájuk. A baráti beszélgetésken is úgy érzem, hogy megbecsültnek érzik magukat. Nincs az a fizetés, aminél több nem volna, de minden eladásunk teltházas, sokat utazunk külföldre, minden olyan művésznek, amelyik számára fontos a színpad, és az nem elsősorban megélhetés, hanem önkifejezés. Hogyha sikeres, akkor az boldoggá teszi a napjait. Persze, korgógyomorral nem jó színpadra lépni, bizonyos anyagiakban lehetne, de nagyok a körülményeink. A hagyományok háza gyönyörűen fel van újítva, kiválóak az adottságok. Biztosan lehetne több közösségi médiás megjelenés, hiszen ugye ők egy más generáció is. Hát ha nem is csesztetnek, de néha megjegyzik, hogy kicsit lehetne több aktivistás, az Instán, meg a mit tudom, vannak olyanok, amik azt sem tudom, hogy mik azok, de az utóbbi években sikerült az alattam dolgozó menedzsmentben egy nagy korszakváltást csinálni, és kiváló fiatal munkatársak jöttek, akik viszont pontosan értik, hogy miről van szó, amikor valamit megfogalmaznak a táncosok ebből a szempontból.
0: Ön hogy érezte magát az elmúlt 40 évben vezetőként és zöldfülű kis fiatal táncosként, amikor ide került? Érezte ennek a súlyát?
1: Amikor én egy nagy súlyt éreztem magamon, az nagyon erősen nyomott. Ez pedig az a pillanat volt, amikor Timár Sándor azt mondta, hogy nyugállományba vonul, ez 9 óra előtt 5 perccel volt, és ültem fönn az öltözőbe, táncos voltam, és akkor a titkárnő lehívatott, hogy az akkori igazgató Serfőző Sándor szeretne velem beszélni, és akkor azt mondta Sándor, hogy na Misi, figyelj, van 5 perced, mert 5 perc múlva 9, vállalod-e az Állami Népegyüttes megbízott művészeti vezetői pozícióját. Na mondjuk ez elég erős súly volt még akkor is, hogyha már akkor mondjuk alakuló nevem volt a táncos szakmában, hiszen a Szolnoki Tisza Tánc Együttes vezettem 10 évig, azzal az együttessel bármilyen fesztiválon elindultunk, legyen a Szolnoki Néptánc Fesztivál, vagy Zalai Kamaratánc Fesztivál, vagy éppen ki mit tud, mind mindegyiken nagyon komoly díjakat nyertünk. Tehát volt valami presztízsem, tehát nem véletlenül engem szólított meg Serfőző Sándor, de azért tudod, amikor arra gondoltam, hogy édes Istenem, ezelőtt egy órával Jászberénybe ültem fel a buszra vidéki gyerekként, és most úgy kerülök szóba, hogy Rábai Miklós és Tímár Sándor után én lehetek az Állami Népegyüttes új vezetője, na az egy komoly súly volt. Viszont az eredeti kérdésedre visszatérve, bármilyen hihetetlen, sosem éreztem fáradtságot, sosem éreztem kiégést, most sem érzek. Pedig hát azért nagy köröket futottam. Én Budapesten táncoltam az Állami Népegyüttesbe, aztán kirohantam a Nyugatiba, és elmentem vonattal Szolnokra, megcsináltam a próbát, aztán kirohantam a vasútállomásra, és hazamentem vonattal Jászberénybe, és kijött a feleségem. Értem, hogy ne kelljen már egy órát gyalogolnom a vasútállomás, és hazaértem éjfél, 11 óra körül, és még kellett készülnöm másnap, mert már akkor mondjuk az Állami Népi Együttesbe egy koreográfiát készítettem, és akkor lefeküdtem 2-kor, és 6-kor csörgött az óra. Na de ezt én vállaltam, tehát ezt én nem panaszként mondom, hanem éppen azt, hogy még ennek ellenére is valami olyan belső motiváció dolgozott bennem, hogy mai napig egyszer sem ébredek, úgyhogy ó, Istenem, már megint menni kell.
2: A 75 éves fennállását ünneplő Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét, koreográfusát, a Kossuth és Harangozó Gyula díjas Mihály Gábort hallották Jöttömbe jártomba című műsorunkban. A beszélgetés közben pedig a tánckar egyik fiatal tehetséges tagjának, Szél Gábornak hajdúsági dalait, melyeket Barna Anikó kísért citerán, majd az együttes Pál István Szalonna vezette zenekarának előadásában felső-tiszavidéki táncdallamokat, a Bartók Béla emlékének ajánlott Hungarian Concerto címmel 2006-ban bemutatott est egyik zenei tételét. Adásuk végén a megidézett Kárpátalja című előadás zenéjéből villantanak fel néhány színt a Magyar Állami Népi Együttes zenészei. Az előadás társalkotója Mihály Gábor mellett az az erdélyi koreográfus Orza Kölin volt, akivel az idei a Bor dicsérete című bemutatón is együtt fognak dolgozni. A 2014-ben született darab zenei szerkesztői a kárpátaljai származású Pál István Szalonna és édesapja Pál Lajos voltak, akik természetesen muzsikáltak is az előadásban. S hadd búcsúzzam a megidézett Kárpátalja Hágókon innen és túl című előadás alkotóinak néhány gondolatával, melyek a Magyar Állami Népi Együttes 75 évét és minden előadását, az együttes szellemiségét jól jellemzik. Minden kultúra a saját lelkét őrzi és éli kicsiben, de benne van sejtjeiben az egyetemes emberi kultúrához való tartozás öröksége is. Ennek az örökségnek a része az elfogadás, a szolidaritás, az együtt élő népek viszonyának egymás mellé és nem hierarchiába rendezése. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Valljuk Pilinszky Jánossal együtt. Írják a Magyar Állami Népi Együttes művészei. Jöttömbe jártomba című adásunkat legközelebb 4 hét múlva, június 21-én ugyanebben az időpontban hallhatják, de a Dankó Rádió Médiaklik felületén visszahallgatható nem csak ez, de többi műsorunk is. Vasvári Anna Máriát hallották.

Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsor ajánló.

0: Május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johani János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
3: Itt sem lehet.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott Szent Misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szereteted, békét.

0: A kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, valamint arról is, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Heves orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet, drónok, rakéták csapódtak az ukrán főváros lakott területeire. Az első hírek szerint egy ember meghalt, nagyjából 20-an pedig megsebesültek. A kijevi polgármester bejelentette, lakóépületek, egy diákszálló, irodai és raktárépületek, autószerviz és bevásárló központ rongálódott meg. A hatóságok szerint az elfogott drónok és rakéták lehulló roncsai több helyen tüzet okoztak, egyes helyeken megrongálódott a gázinfrastruktúra is. Összecsapásokba torkolta a tegnap esti kormányellenes tüntetés Belgrádban. A demonstrálók előrehozott választásokat és a szerb elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai összetűztek a rendőrökkel, akik könnygázt vetettek be a rendbontókkal szemben. Rendkívüli hőség tombol India déli részén, már legkevesebb 16 ember vesztette életét a forróság miatt, több helyen meghaladta a 45 fokot a hőmérséklet. Itthon folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, eső nem valószínű, napközben 26-31, késő este 16-26 fok lehet.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
2: Szép jó napot kívánunk, szeretettel köszöntjük Önöket 2026. május 11-én a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében itt Szentendrén, ahová ellátogatott a Dankó Klub. Nagy örömmel jöttünk, és abban bízunk, hogy egy örök élménnyel távozunk. Nem csak Önök, a nézőközönség, hanem mi is, a stáb tagjai és persze a fellépő művészek. Szóval Dankó Klub mai Szentendrén, ahol magyar nóták, operettslágerek és örök zöld melódiák is felcsendülnek a szokott módon. És van egy kiváló zenekarunk, akiket elhoztunk magunkkal, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar kis kamarazenekara Johann János főprimás vezetésével. Nincs más dolgunk, mint hogy jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánjak Önöknek, énekeljenek, és ha úgy adódik, táncoljanak velünk. Most pedig Johann János és zenekara muzsikál.

az operett irodalom egyik legismertebb primadonna belépőjét halljuk, a Csárdás királynőből. Szilvia bőrébe bújik ma itt önök előtt a Budapesti Operett Színház ünnepelt primadonnája, Lukács Anita.

Természetesen hallani fogják még Lukács Anitát. Na de most átvezünk a magyar nóta világába, és egy olyan úriember lép ide a színpadra, akit hát 84-ben ismerhetett meg egy egész ország, több mint 3 évtizeden át lehetett hallani őt a rádióban. Hölgyeim és uraim, most itt a színpadon, Szentendrén, a Dankó Klubon, a magyar kultúra lovagja, Tarnai Kis László.

sorișele copii, hai să sorișele copii pe botani. Pe ninchem, pinzem a bunatră, seara tâm și-n joafi, o zot, o zot, no. Afară-tul la bom, găști de hozot o lapte, de sebon, i de color ceva. Pe ninchem, pinzem a bunatră, seara tâm și-n joafi, o zot, o zot, no. Afară-tul la bom, găști de hozot o lapte, de sebon, i de color ceva. Kertünkben ott van a bazsarózsa, ott van a bazsarózsa, virágzik. A bokrétám egy leány kalapjáról, egy leány kalapjáról hiányzik. Egy kár volt mennem beládom, ott van a nyugdomót se találom. Mert fáradt lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Kár volt mennem beládom, otthon a nyugtom úgyse talál.

0: amúgy se találom. Befáradt lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Behárgolt mennem beládom, otthon a nyugtogót se találom. Befáradt lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár.
1: Ahogyan említettem a műsorunk elején, az operett és magyar nóták mellett cigánydalok is felcsendülnek. Egy olyan hölgy, egy olyan kiváló művésznő szórakoztat ma itt minket, aki hát nyilván otthonról hozta ezt a stílust, de ahogyan ő megtanulta ezt így a színpadon, az többek között olyan kiválóságoknak köszönheti, mint például Bangó Margit. Hölgyeim és uraim, most itt Szentendrén önöknek énekel Rigó Mónika.

köszönöm szépen, és mindenki tapsolja meg saját magát, mert fantasztikusan énekelt a fogalmazni. Köszönöm szépen.

0: Christmas season. Christmas season.
1: Most ismét visszakanyarodunk az operett világa felé. Kálmán Imre Marica grófnőjéből csendül fel most Marica belépője. De jó is lenne szerelmes lenni. A színpadon Lukács Anita.

Na hát most akkor együtt énekelünk, jó?

comme chandelier. Ils aiment un royaume sans essence.

Cocos anyós nélkül jött volna a világra. Nem volna az asszonyomnak imája, csak az anyós nélkül jött volna a világra. Kapitány úr, nem volna az asszonyomnak imája, csak az anyós nélkül jött volna a világra. Nem volna az asszonyomnak imája, csak az anyja nélkül jött volna a világra.

0: Köszönjük szépen!
1: Ricsi, Ricsi!
2: De kicsi, Ricsi!

0: Спасибо.
1: Kedves közönségünk, kedves Dankó család, műsorunk végéhez érkeztünk. Találkozunk legközelebb valahol, valamikor, viszont látásra jöhet a finálé!

Kedves hallgatóink, a mai Dankó Extrában a 2026. május 11-én Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében megrendezett Dankó Klub előadásunk legjobb pillanataiból válogattunk. Vendégeink voltak Lukács Anita, Rigó Mónika és Tarnai Kis László. Kísért a Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekara élükön Johann János prémással. A zenekar tagjai Tabányi Kálmán, Terc prémás, Salasovics Imre Brácsa, Váradi András, Nagybőgő, Vadász Károly cimbalom, Ökrös László klarinét és Kovács Károly cselló. A hangmérnök Gorzsás Gábor és Farkas Bálint, a gyártásvezető Sztrányócki Imre, a szerkesztő Nemes Nikolett és a csatornaigazgató Eredics Gábor nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk legközelebb soron következő Dankó Klub előadásunkon. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, és ha tehetik, akkor hallgassák továbbra is a Magyar Zene Rádióját. További kellemes hétvégét kíván Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! Pünkösd vasárnap van. A keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját ünnepli. A Krónika mikrofonjánál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A békét és a megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa ünnepi szentbeszédében. A katolikus egyházfő pünköst hétfőn adja ki pápasága első körlevelét.
1: Kormányellenes tüntetések Szerbiában és Spanyolországban, Belgrádban összecsapásokba torkollott a demonstráció.
2: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a szép nyárias idő sok napsütéssel, erős UV-sugárzással.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Pünkösd vasárnap van.

0: ott van az empátiájában, ott van a hűségében, ott van a szeretetében, amit látunk megvalósulni, ami kiárad az emberek felé.
1: Az Új Szövetség szerint pünkösd vasárnap a Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket lelkesítő erővel, hogy képesek legyenek Jézus Krisztus tanításának hirdetésére. Isten ezen a napon ajánlotta fel a világnak azt a kegyelmet, ami minden ember lelkében ott van. Ezt már Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mondta.
2: Ma ajánlotta fel az egész világ számára Isten azt a kegyelmet, ami azóta is érint bennünket, ami azt hiszem, hogy mindannyiunknak a lelkében ott van, de különösen azoknak a lelkében, akik valamiképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Nagyon fontos az, hogy ez a kegyelem, ez szeretetet, ez békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak és a családainknak, és mindazoknak, akik a mi körünkben élnek.
1: Ez a nap az egyház alapításának ünnepe is, mivel az apostolok ekkor indultak el a világ minden tájára, hogy hirdessék az örömhírt, mondta Monostori László esperes plébános.
3: Azáltal, hogy az apostolok ezt a küldetést, amit Jézustól kaptak, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, ezt komolyan vették és tettek be, átültették. Itt kezdett el az egyház igazán gyarapodni, itt kezdett el az egyház élni, működni, hogy az emberek közösséget alkottak a hitben, abban a hitben, hogy Jézus feltámadta a halálból, és most is velünk van.
1: Ezen a napon is fontos, hogy ne a test cselekedeteivel romboljunk ebben a világban, hanem kérjük az Istent, hogy adja nekünk a hitet, és azzal várjuk az áldást, mondta Steinbach József püspök a Balaton-Almádi református templomban. Hozzátette, a hitnek mindig van látható, másokat is tápláló szépsége és gyümölcse. A szeretet, az öröm és a békesség.
4: Merjük felvállalni a békesség szerzés nagyon kemény kockázatát, amivel esetleg vissza is érhetnek. Mert mit jelent ez a békességszerzés? Nem azt jelenti, hogy ha baj van, akkor homokba dugjuk a fejünket és nem szólunk. Tehát szólni kell. Szólni kell, ha valami nem Isten akarata szerint való, de nem mindegy, hogy hogy szólsz. Hogy abban érződik-e a féltő szeretet, vagy tele van valami durva agresszióval.
1: Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében azt írta, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt, a lélek erejével eljussanak a föld végső határáig.
5: Béke, megbékélés és küldetés, ezt jelenti a Szentlélek a mai világban, fogalmazott 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott misén. Sárközi Júlia, Róma.
6: A Szentlélek békét visz a szívekbe, és ebből senki sincsen kizárva, hangoztatta a 14. Leó pápa. Küldetésnek nevezte, hogy hittel és jó cselekedettel legyen tanúsítva a Szentlélek jelenléte. A pápa úgy vélte, a világ változik, de nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek öregítik, tévedések és erőszak miatt. Ehelyett az elmék megvilágosodására van szükség, új életenergiára a szívekben, mondta a pápa. 14. Leó hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az embereket a nyomortól nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a kifogyhatatlan szeretet szabadítja fel. Pünkösd vasárnap délben a római Panteón mennyezette kerek nyílásából több tízezer vörös rózsaszirom húzt alá a Szentlélek kiáradását jelképezve. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet hétfőn hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól.
5: Oroszország drónokkal és ballisztikus rakétákkal intézett támadást az ukrán fővárosa ellen. A moszkvai haderő azonban nem csak Kijevben, hanem több ukrán településen is jelentős pusztítást végzett. Iváncsik Attila beszámolója.
7: Két ember meghalt, mintegy 60-an megsebesültek, több mint 40 épületben pedig jelentős kár keletkezett Kijevben az orosz légicsapások következtében. Vitalij Kličko, a főváros polgármestere arról tájékoztatott, hogy toronyházakba, egy diák kollégiumba, egy bevásárlóközpontba és egy iskolai épületbe is történt becsapódás. A hatóságok arra szólították fel a kijevieket, hogy biztonsági okok miatt néhány órára még maradjanak az óvóhelyeken. A közép-ukrajnai Cserkaszi városában szintén lakótömböket ért orosz légicsapás, ott több mint 10 sebesültek meg, köztük 2 gyermek.

0: Dél-Ukrajnában Nikopol városában is jelentős a pusztítás. A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy temetési menetet ért orosz dróntámadás. Egy ember életét vesztette, 9-en pedig súlyosan megsebesültek. Az orosz légicsapások közelsége miatt Lengyelországban a légvédelmet riadó készültségbe helyezték. Varsó tájékoztatása szerint a lengyel vadászgépek elővigyázatosságból szálltak fel. Légtérsértés nem történt.
1: Összecsapásokba torkollott a tegnapi belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Lehoczky Zsuzsa összeállítása.
2: Demonstrálókkal telt meg Belgrád központjában a Szlávia tér és az összes odavezető utca is. 100 000-nél is többen gyűltek össze. Itt az ideje, hogy valódi választások legyenek, és ami rossz, attól megszabaduljunk, mondta egy tüntető. Az egyetemi hallgatók által szervezett demonstráción előrehozott parlamenti választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök távozását követelték. A tüntetők közül sokan vörös tenyeret tartottak a magasba, mások jelményt viseltek, véres a kezetek felirattal, valamint a diákok győznek feliratú transzparensekkel is vonultak. Én nem mondom azt, hogy csak ez a kormány lopott és csalt. Ez történik itt már évszázadok óta, de ezt egyszerűen nem lehet tovább elviselni, fogalmazott egy férfi. Diákok, egyetemi tanárok, színészek, ellenzéki aktivisták szólaltak fel a hatalmas tömeg előtt. Egyikük úgy fogalmazott, hogy az az állam, ahol a törvényeket nem tartják be, vagy csak szelektíven alkalmazzák, már nem állam, hanem maffia szervezet. Ez nem egy politikai harc, ez nem a hatalom leváltásáért folytatott küzdelem, ez egy harc a túlélésért, mondta az egyik felszólaló. Ma azt az üzenetet küldjük innen mindenkinek, aki Szerbiában él, legyenek biztosak abban, hogy a diákok győzni fognak, mondta egy egyetemista. A békés demonstráció azonban később erőszakba torkollott. Egy csoport tüntető rátámadta a rohamrendőrökre. Kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, égő fáklyákkal dobálták őket, és kukákat gyújtottak fel. A leghevesebb utcai harcok a parlamenttel szemben az elnöki hivatalnál történtek, ahol Alekszandar Vučić szimpatizánsai tavaly március óta táboroznak. A rendőrség könnygázt és villanógránátokat vetett be a tömeg visszaszorítására. Az összecsapások után a rendőrség több randalírozót őrizetbe vett. A szerbiai kormányellenes tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastruktúrális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A szerb állami vasúttársaság egyébként szombaton minden Belgrádba tartó és onnan induló vonatot törölt, hogy megakadályozzák a tüntetők fővárosba jutását.
1: Tízezrek tüntettek tegnap Madridban a spanyol kormányfő lemondását követelve.
3: A méltóság menete néven meghirdetett demonstráción a jobb-közép néppárt és a szélsőjobboldali Vox vezető politikusai is részt vettek. A tiltakozás előzménye, hogy a spanyol központi büntetőbíróság kedden vizsgálatot indított a miniszterelnök egyik közeli politikai szövetséges ellen. Pedro Sánchez környezetében nem ez az első korrupciós botrány. Tavaly nyáron a felesége ellen indult hasonló eljárás.
1: Pakisztánban legkevesebb 24-en meghaltak, többen pedig megsérültek egy vonat elleni robbantásos merényletben. A támadás az ország délnyugati részén történt egy katonákat szállító szerelvényen.
3: A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak. Az áldozatok között gyermekek is vannak. A sérültek közül 57-et katonai kórházba, 25-öt pedig a tartományi főváros Quetta polgári kórházába szállítottak.
1: Tüzet nyitott egy 21 éves férfi a Fehérház közelében szombaton Washingtonban. A titkosszolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy civilt, az ő állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A hatóságok szerint a támadó mentális problémákkal küzdött, és korábban már kétszer is őrizetbe vették. További részletek Nárai Balástól Washingtonból.
4: A Fehérház előtt felállított ellenőrző pontnál adta le a lövéseket. Egy 21 éves Maryland államból érkezett férfi, Nazir Best, most már a nevét is elárulták, ről van szó. A Fehérház felé adta le a lövéseket és a titkos szolgálat ügynökei felé, akik viszonozták a tüzet és eltalálták a férfit. Egy járókelő is megsebesült. Annyit lehet tudni, hogy kórházba vitték őt is. Egyébként a támadót is kórházba vitték, és a kórházban már a halálát tudták csak megállapítani.
1: Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a Hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az egyesség részletein dolgoznak, és előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott több közel-keleti ország vezetőjével. Szakértők szerint a Hormuzi szoros mielőbbi megnyitása kulcsfontosságú a világenergia biztonsága szempontjából. Kócán Dávid összefoglalója.
5: Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel egyeztetett Donald Trump az amerikai-iráni békemegállapodás részleteiről, jelentette be az amerikai elnök közösségi oldalán. Bejegyzésében azt írta, az egyetértési nyilatkozat nagyrészt elkészült, és véglegesítésre vár az amerikai Egyesült Államok, az iráni iszlám köztársaság, valamint a felsorolt országok részéről. Hangsúlyozta, hogy hamarosan bejelentik a részleteket. Donald Trump arról is beszámolt, hogy az izraeli miniszterelnökkel folytatott beszélgetése szintén jól sikerült. Az Egyesült Államok két legfőbb követelése, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez, kiadja a birtokában lévő dúsított uránkészletet, valamint megnyissa a kőolajszállítás szempontjából kiemelt jelentőségű Hormuzi szorost. Hívta fel a figyelmet Nárai Balázs, a közmédia washingtoni tudósítója.
4: Marco Rubio külügyminiszter, aki jelenleg Indiában tartózkodik, mondta szintén szombaton, hogy az Egyesült Államok mindenképpen el fogja érni a célját, ahogy Marco Rubio fogalmazott, az Egyesült Államok nem fogadhatja el, és egyetlen más állam sem fogadhatja el azt, hogy Irán Tuszként tartja a világ energia piacait, és ezt a helyzetet megszünteti. Tehát a nyomás egyre nagyobb volt.
5: Már a szoros részleges megnyitása is nagy hatással lenne a világgazdaságra. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt a közmédiában.
6: Én eléggé óvatos lennék azzal, hogy ezt a konfliktust vajon tényleg le lehet-e zárni egy kézfogással vagy egy megállapodással. Azért szétlőttek nagyon sok mindent, részben az épített energetikai infrastruktúrát is. De a Hormuzi szoros megnyitásával a bentreket hajók elindulhatnának kifelé, és valamiféle helyreállítás elindulhatna, ami egy nagyon nagy könnyebbséget jelentene az energiapiac szempontjából.
5: Hortai Oliver felhívta a figyelmet arra, hogy a világ napi kőolaj igénye valamivel több mint 100 millió hordó, amelynek csak nem 20%-át korábban a Hormuzi szoroson keresztül szállították. Az útvonal lezárása óta ennek a mennyiségnek egy részét sikerült más módon pótolni. 6-7 millió hordó azonban továbbra is hiányzik a kínálatból. A szakértő úgy véli, hogy hamarosan már a stratégiai készletek és a kereskedelmi tartalékok sem lesznek képesek enyhíteni a hiányt.
6: Erre már a nyár végén sor kerülhetne helyi szinten, és az az árakban is nagyon drasztikus következményekkel járna. Ezért kulcskérdés az, hogy mikor nyílik meg a Hormuzi szoros, és ezért kulcskérdés az, hogy a rendelkezésre álló tartalékokat, készleteket milyen ütemben meríti ki az emberiség.
5: Hortai Oliver emlékeztetett, az Európai Unió továbbra is elvárja Magyarországtól, hogy 2027 végéig leváljon az orosz energiahordozókról. A szakértő szerint ez a törekvés a mostani nehéz helyzetben különösen ellentétes az energetikai diverzifikáció logikájával.
3: 1:41
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a békét és a megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa pünkösd vasárnapi ünnepi beszédében. A folytatásban pedig rövidesen szó lesz egyebek mellett arról, hogy tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, 250 magyar település lehet érintett.
7: Déli krónika.
1: A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, a 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a pénzre a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte az összeg lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek azért is, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson Magyarországon az uniós pénzekből. Császár Attila összefoglalója.
8: A Tisza kormány győzelme esetén hazahozza az uniós forrásokat. Ígérte meg többször is a kampányban, majd pedig a választási győzelmi beszédében Magyar Péter.
7: Hazahozzuk a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
8: A miniszterelnök az RTL-nek adott szombatesti interjújában azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, több egyeztetésen vannak túl, az uniós vezetők pedig nagyon pozitívan állnak ehhez a dologhoz. Magyar Péter a részletekről szólva úgy nyilatkozott, olyan programokat szeretnének elfogadtatni a bizottsággal, amelyek tényleg segítenek a magyar embereknek. Példaként említette, hogy a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek egy nagy bérlakás fejlesztési program beindításáért is Magyarországon. Ehhez fel kell építeni a struktúrát, el kell fogadtatni a jogszabályi hátteret, így a kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron, tette hozzá. Sorsdöntőnek nevezte a 10,4 milliárd eurós helyreállítási és a több ezer milliárd forint kohéziós forrás lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Ezek mellett ott van még a 16 milliárd eurós védelmi ipari fejlesztési hitelkeret, amit még az előző kormány pályázott meg, de lehívni nem tudott, ezeket is felül kell vizsgálni, hangoztatta.
9: Az egyik legfontosabb vállalása a TISZA kormánynak az volt, hogy ezeket a pénzeket visszahozza.
8: A Covid utáni helyreállítási alapok forrásai, az Erasmus Plus és a kohéziós pénzek egy része járnak Magyarországnak, de további források is pályázhatók haderőfejlesztésre, erősítette meg az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az M1-en. Máté Réka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szupermérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
9: Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitáspontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szupermérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatna el az Európai Bizottság számára.
8: A hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón a miniszterelnök bejelentette, az Európai Bizottság elnökével levélben egyeztetett az uniós pénzek hazahozásáról. Néhány napon belül pedig Brüsszelbe utazik, ahol egy politikai megállapodást írhat alá Ursula von der Leyennel.
10: Alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugye megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-ig minden kérdést le tudjunk zárni, és ez a sok ezer milliárd forint ez utána ütemezetten, gyorsan, de ütemezetten az ősz során megérkezzen Magyarországra.
8: Brüsszel már korábban azt közölte, hogy az augusztusi határidő előtt Magyarország megkapja a teljes gazdaságélénkítési keretet, de utalt arra, hogy a hiteleket nem. A bizottság ezért magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küldött Budapestre a napokban, hogy a nemrég hivatalba lépett kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen az uniós források felszabadítása érdekében.
11: Lépcsőzetesen és jövedelmi szinthez kötöttem vezetnék be a nyugdíjasoknak megígért szép kártyát, ezt is mondta Magyar Péter az RTL-nek. A miniszterelnök szerint ugyanis csökkenteni kell a szociális egyenlőtlenségeket és a társadalmi különbségeket. Úgy fogalmazott, akkor lenne elégedett, ha a pénzt már a negyedik negyedévtől ki tudnák fizetni. A kormányfő beszélt arról is, hogy jelentősen csökkenni fog az államfő, a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Dorogi Zsuzsanna információi.
12: Az a célunk, hogy egy valódi leltát mutassunk az embereknek, ezt mondta Magyar Péter az RTL-nek adott péntek esti interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, meg akarják mutatni, hogy hogyan áll az ország. Mint mondta, napról napra újabb csontvázak esnek ki a szekrényből. Kiderült többek között, hogy a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárd forintos védelmi ipari megállapodást kötött pár héttel a választás előtt. Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónak 267 milliárd forintot szánt az Orbán kormány, a Nemzeti Kulturális Alap pedig 17 milliárd forintot nyújtott kormánypárti szervezeteknek és előadóknak még a választás előtt. Magyar Péter szerint a kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy voltak olyan tételek, amelyek mellé nem állítottak fedezetet. Szerinte ez a politikai felelősségen túl büntetőjogi felelősséget is felvet, és él a gyanú perrel, hogy lesz még ilyen, hiszen most zajlik a költségvetések átvilágítása. A kormány fő Kármán András pénzügyminisztert kérte fel arra, hogy adjon helyzetelemzést, ami alapján augusztus végén be tudnak nyújtani egy módosított költségvetést. Magyar Péter szerint a Fidesz által többször változtatott, végül 5%-ban megállapított államháztartási hiány nem lesz tartható. A kormány több területen is spórolni fog, jelentősen csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Emellett csökken az állami vállalatok vezetőinek, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak fizetése és létszáma is. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány célja, hogy felszámolják a korrupciót. Mint mondta, fel kell állítani egy olyan intézményrendszert, amely számon tudja kérni a lopásokat, bűncselekményeket, és vissza tudja szerezni a magyar emberektől ellopott állami vagyon jelentős részét. Augusztus 20-án lesz 100 napos a Tisza kormány. Magyar Péter célja, hogy addig végére érjenek az átvilágításoknak, és tájékoztatni tudják az embereket az ország valós állapotáról, és megkezdődhessen a programok és vállalások teljesítése. A miniszterelnök azt mondta, hogy már augusztusban a rászoruló családok megkapják az iskola kezdési támogatást, a nyugdíjas szépkártya pedig már ősszel vagy télen várható. A kormányfő úgy fogalmazott, a társadalmi különbségeket csökkenteni kell, ezeket csak úgy lehet csökkenteni, mint például a nyugdíjas szépkártyánál, hogy lépcsőzetesen és bizonyos jövedelmi szinthez kötötten vezetjük be. A Tisza átalakítja a végrehajtói rendszert is. Magyar Péter azt mondta, non-profit állami kontrollal működő végrehajtást hoznak létre, addig is felfüggesztik a kilakoltatásokat és a végrehajtási eljárásokat. Az intézkedés csaknem 2 millió embert érint.
11: A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés.
3: Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Hozzátette, amiről viszont nem tudtunk meg semmit, hogy miért nem vezeti be a kormány a 480 forintos benzinárat, valamint, hogy igaz-e, hogy Brüsszel a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe.
11: A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök.
3: Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg.
11: Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében. Ezt mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, és sem Orbán Viktor, sem Léva Janikó nem kérte a közbenjárását. A püspök úgy fogalmazott, nyugodt lelki ismerettel azt tudja mondani, hogy nála megáll a történet. Barna Péter összefoglalója.
13: Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Léva Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán szombat este az MTI-nek, majd megerősítette azt a korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget. A református püspök megerősítette Sanda Tamás a volt köztársasági elnök kabinetfőnökének nyilatkozatát is, amely szerint ő nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Azt mondta, valóban beszélt Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet. Dől a dominó, megtudtuk, hogy Balogh Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segítőnek, így reagált Sanda Tamás kijelentéseire Magyar Péter. Közösségi oldalán a miniszterelnök azt írta, már csak az a kérdés, hogy kivette rá Orbán házi lelkészét. Balogh Zoltán most leszögezte, semmi alapja sincs annak a politikai propagandának, amely bele akarja keverni a Fidesz kormányt, valamint Orbán Viktort és családját a kegyelmi ügybe, majd kijelentette, nyugodt lelkiismerettel tudja azt mondani, hogy nála megáll a történet.
14: Kerestem meg ezzel.
13: Balogh Zoltán már 2024 júniusában elmondta, hogy ő járt közben Novák Katalin köztársasági elnöknél annak érdekében, hogy hozzon pozitív döntést K. Endre kegyelmi ügyében.
14: Azt is mondtam, hogy azt kértem tőle, igen, hogy szerintem ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni.
13: A kegyelmi ügy 2024. február 2-án robbant ki, amikor kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének, akit azért ítéltek el, mert segítkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette.
10: Az igazságügyi minisztériumban található ez a dosszé, az egyik, mert hogy kettő van. Egy az igazságügyi minisztériumban, a másik pedig a Sándor palotában, a köztársasági elnök hivatalában.
13: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn közölte, hogy kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumban lévő dokumentumait, továbbá Sulyog Tamás államfőt is felszólította, hogy hozza nyilvánosságra a köztársasági elnöki hivatalban lévő dossziét, ami pénteken meg is történt. Az iratokból kiderült, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter 4 személy esetében javasolta a kegyelem megadását, de K. Endre nincs közöttük. A dokumentumokból az is látszik, hogy a kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta. K. Endre ügyében Novák Katalin akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését és kegyelmet adott. Novák Katalin nem hallgatott az igazságügyi minisztérium, illetve a saját hivatalának ellenvetésére sem, kizárólag Balogh Zoltán javaslatát vette figyelembe, amikor kegyelmet adott K. Endrének. Erről Nagy Attila Tibor beszélt az M1-en.
15: Novák Katalin egyértelműen a saját szakállára döntött.
13: A politikai elemző szerint Magyar Péter pedig most igyekszik a korábbi miniszterelnökre és a Fideszre hárítani a felelősséget, hogy a korábbi kormánypártot minél nehezebb helyzetbe hozza.
15: Ez a Fidesznek kellemetlen. Magyar Péternek jelenleg az az érdeke, hogy ez a kegyelmi ügy minél tovább húzódjon, minél inkább árnyékot vessen a Fideszre. Tehát ezek a dokumentumok is azért azt támasztják alá, hogy Novák Katalin saját maga döntött.
13: Az elemző szerint a K. Endre kegyelmi ügyében született pozitív döntéshez a Novák Katalin és Balogh Zoltán között fennálló bizalmi viszony is hozzájárulhatott.
11: Több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 óta, derült ki egy közérdekű adatigénylésből. Bükk önkormányzati képviselője Németh Martin kérte ki a NAV-tól az adatokat, amelyeket közzé is tett a közösségi oldalán. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lista önmagában még nem bizonyítja, hogy az adott településre ténylegesen aszbeszt szennyezett anyag került. Pálfai Csikó beszámolója.
16: 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból. Derült ki egy közérdekű adatigénylésből, amelyet Bükk város önkormányzatának képviselője hozott nyilvánosságra.
17: Most közzéteszem a több mint 250 település tartalmazó listát.
16: Németh Martin a közösségi oldalán osztotta meg a települések listáját, amelyből látszik, hogy melyik osztrák bányából mikor, hova és mekkora mennyiségben érkeztek szállítmány. Az adatok azonban csak az árumozgásokat mutatják, így ez még nem jelenti azt, hogy ezeken a településeken fel is használták az zúzalékot. Ugyanakkor, ha az érintett településeken csak egy telephelyre érkezett szállítmány, onnan pedig tovább vitték, annak már a NAV-nál nincs nyoma.
17: Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
16: Az aszbeszt tartalmú kőzetekről korábban már kiderült, hogy 4 ausztriai bányából, Pöszönyből, Borostyánkőből, Pörgölényből és Rumpódról származnak, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be, de korábban éveken keresztül látták el építőanyaggal a régiót. Feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet. A hatóság megkezdte az innen származó kőzúzalékok felderítését és laboratóriumi vizsgálatát. Egyre több nyugat-magyarországi településről derült ki, hogy érintett az aszbeszt szennyezésben. A legsúlyosabb helyzet Vasvár megyében, azon belül is Szombathelyen van, de Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is terítettek le aszbesztes kőzúzalékot. Az aszbeszt azért veszélyes, mert szálas szerkezete miatt könnyen a levegőbe kerülhet, belélegezve a tüdőt támadja, amelyben daganatos elváltozásokat okozhat. Az önkormányzatok a lakosság védelme érdekében ezért az érintett helyeken sebesség- és forgalomkorlátozásokat vezettek be. Az utakat folyamatosan locsolják, hogy a por ne kerüljön a levegőbe, hosszú távú megoldás pedig az utak burkolása jelentene. A súlyos aszbeszt szennyezés kiemelt téma volt a miniszterelnök bécsi tárgyalásain is.
18: Ez nem csak nálunk probléma, Ausztriában is vannak szennyezett települések.
16: Magyar Péter bejelentette, a jövő héttől közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az aszbeszt szennyezés körülményeit. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter pedig arról tájékoztatott, hogy már nem érkezik több aszbesteskő Ausztriából.
3: Itt a Krónika.
11: Színes programkínálatból válogathatnak a kikapcsolódni vágyók a pünkösdi hosszú hétvégén. A hagyományőrző rendezvények mellett koncertek, kulturális események, gasztronómiai fesztiválok és családi programok várják a látogatókat több településen is. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
18: Minden évben legalább egyszer eljövünk ide Egerbe, és akkor mindig feljövünk ide a várba természetesen. A legjobban ugye a Panoptikum tetszik, meg a Börtön.
19: Családi napot tartanak az egri Dobó István Vármúzeumban. A Gárdonyi kertben rendhagyó tárlatvezetéssel készülnek, amely során a résztvevők a költő óriás Gárdonyi Géza életéről és munkásságáról tanulhatnak interaktív módon, tájékoztatott Király Júlia irodalomtörténész.
20: Egy játékot játszunk a családokkal, titkos írásos talizmánokat kell keresgélnünk, ezekből kell eljutni majd a megfejtésig, és megismerjük Gárdonyi különleges mesterkönyveit, titkos írásos naplóit, és természetesen azt is, hogy hogyan zajlott az élete, hogyan dolgozott, mennyit dolgozott, mit csinált a gyermekeivel, milyen játékokat talált ki nekik, hova kirándult, hova sétált velük, ezekre mind-mind szeretnénk távilágítani.
19: 15. alkalommal rendezik meg a pünkösdi örökség ünnepet a Szentendrei Skanzenben. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Központ vezetője hangsúlyozta, változatos programokkal várják a látogatókat.
21: Itt a tánchagyományok, a zenei hagyományok, a viseletes hagyományok, különböző népszokások fognak bemutatkozni, és természetesen a kézművesség. Itt tehát magukkal az élő közösségekkel találkozhatunk személyesen, és fontos része a rendezvényünknek, hogy mindent ki lehet próbálni.
19: Pásztor találkozót tartanak Ópusztaszeren, erről már az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatója beszélt. Kertész Péter hangsúlyozta, az emlékparkba látogatók kipróbálhatják a kézi ollós birkanyírást, valamint a tarhonya készítés fortéjait is elsajátíthatják. Emellett pedig a korábbi évek hagyományát folytatva idén is megválasztják Pünköst királyát.
22: Az emlékpark felelevenítette a valódi királyválasztást, hiszen régen azért be kell valljuk, hogy a legtöbb helyen ez egy előre megtervezett lovas kaszkadőr bemutatók voltak, tehát előre ki volt találva a koreográfia. Nálunk ez már hosszú évek óta nem így történik, hanem valóban a környékbeli lovas legények jelentkeznek az emlékparkban, és számos ügyességi feladatot kell nekik teljesíteni, és a legügyesebb, a leggyorsabb, a legerősebb lesz a pünkösdi király, ahogy régen is.
19: Kertész Péter hozzá tette. A gyerekeknek népi gyerekjátszóval, nomád gyerekkuckóval, valamint honfoglaláskori lovas bemutatóval is készülnek.
11: A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó film kapta az Aranypálmát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.
3: A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A versenyfilm egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. A második legjelentősebb elismerést, a nagy díjat Andrei Zjagincev orosz rendező Minotaurus című thrillerének ítélte a zsűri.
23: Autós percek.
3: Az Útinfon tájékoztatása szerint erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán. Sokan haladnak Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között, ahol szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. A 8-as főúton Herren térségében két autó karambolozott. A 67-es kilométernél a Városlőt felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A 85-ös főúton Kony közelében egy személyautó és egy traktor ütközött, a 16-os kilométernél a főutat lezárták. Triatlon fesztivál miatt kell 17 óráig forgalomkorlátozásra számítani a 82-es főúton Zirc átkelési szakaszán, továbbá a város közelében, illetve a Veszprémi Aréna összekötő úton.
11: Fővárosi információkkal folytatjuk.
24: Jó napot kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap, üzemkezdettől reggel 8:30-ig, az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád városközpont között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
23: Időjárás jelentés.
11: Nagyon szép kiránduló idő van a hosszú hétvégén, de akár strandidőnek is mondhatjuk, hiszen tényleg egyre több strand nyit ki országszerte már ezen a hétvégén. Mi várható a folytatásban? Kérdezem a meteorológust, Pál Mártont.
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Összességében nyugodt idő várható a mai napon, holnap azonban egy hideg front súrolja a Kárpát-medencét. Európa nagy részének időjárását egyébként egy hatalmas kiterjedésű magas nyomás alakítja, és szinte egész Európában az átlag feletti jelenleg a hőmérséklet. Főként Franciaországban, valamint az Ibériai félszigeten 10-15 fokkal van melegebb, illetve lesz is melegebb a következő napokban az ilyenkor szokásosnál. Itt az ország határain belül az éjszakai órákban a megnövekvő felhőzet mellett előfordulhat kisebb, de összességében jelentéktelen mennyiségű eső, illetve zápor az északi-északkeleti határ mentén, máshol száraz idő várható, és a felhőzet majd csökken a hajnali órákra. Néhol lengedezni fog a szél, sőt, többfelé is lengedezni fog, emiatt nem lesz annyira hideg az éjszaka. Általában 11 és 17 fok között mérhetjük a minimumokat, de a fajzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Aztán holnap napközben napos idő várható fátyol, illetve gomoly felhőkkel, és ezekből a gomoly felhőkből néhol előfordul a zápor, de özönvízre egyáltalán nem kell számítani. Az északi szél továbbra is nagy területen lesz élénk, elsősorban északkeleten erős lökések is lehetnek, a maximum hőmérséklet pedig jellemzően 27 és 32 fok között alakul. Aztán kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a csúcsértékekkor 28 és 33, majd szerdán már 29 és 34 fok között alakul egy érkező hidegfront előterében. Aztán szerda délután este felé megérkezik ez a front, és északkeleten, valamint nyugaton, délnyugaton előfordulhat helyenként záporzivatar. A front mögött visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön a maximum 20 és 26 fok között alakul, aztán a hét második felében újra emelkedő hőmérsékletekre lehet számítani, és összességében száraz idő várható. Köszönöm figyelmüket!
11: A déli krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Seres Bea és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
23: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Piros pünkösd öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsaillat, fényözön hull, a szívek megnyílnak. Revicki Gyula 19. századi író-költő gondolataival. Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 24-én, Pünkösd vasárnapján. A déli krónika után ismét jó ebédhez szól a nóta. A keresztény világ ezen a napon a Szentlélek eljövetelét ünnepli. A Biblia szerint húsvét után 50 nappal a tanítványokra leszállt a Szentlélek, és ezzel kezdetét vette a keresztény egyház története. Maga a pünkösd szó is azt jelenti, 50. A magyar hagyományban pünkösd mindig különleges ünnep volt. Ilyenkor zöld ágakkal, virágokkal díszítették a házakat, a falvakban pünkösdi királyt választottak, és sok helyen zenés, táncos mulatságokkal köszöntötték a tavasz kiteljesedését. Mai adásunkban elsőként a Rózsa, Rózsa, Labdarózsa című csárdást halljuk egy 1998-as hangfelvételen. Csala Judit és Nógrádi Tóth István énekel Sárközi Béla zenekarával, aztán a száztagú cigányzenekar szólistáival Tolnai András nótázik, ekkor a Hegedűm, Hegedűm című dalt halljuk. Jó rádiózást, kellemes vasárnap délutánt kívánok!

következő percekben már Dezső Gábor és Béres Benő szerzeménye csendül fel Harmat Ilon a Farsangon címmel. Majd a Valamit súgok magának című andalgóval folytatjuk a sort. Miklóssy József után Nagy Ibolya énekel.

Kedves hallgatóink, most emlékezzünk együtt Győri Szabó Józsefre, aki ezen a napon 1929. május 24-én látta meg a napvilágot Gyirmóton. Győri Szabó József hangja szinte minden nap felcsendül itt a Dankó Rádióban, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy Győri Szabó Józseffel sokszor felléphettem együtt, utaztunk sokat egy autóban különböző helyszínekre, és az ő anekdotáit, kedves történeteit is örökre a szívembe zártam. Mosolygós, kedves arcát sosem feledem. Most a könnyek nélkül élni könnyebb, a sárgul már a kukoricaszár, és a kalapomon piros rózsa című magyar nótákat halljuk Győri Szabó Józsefet, Déki Lakatos Sándor, Lakatos Sándor, és Olá Kálmán zenekara kíséri.

A folytatásban már Jónás Géza zenekara muzsikál Mátyás Tibor prímás vezetésével. Aztán tartunk egy kis szünetet, de várom vissza önöket 13 óra után 4 perccel. Tartsanak velünk adásunk második részében is.

0: műsorajánló.
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjárán.
2: Úgy táncolt, mint én.
4: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallott. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott pünkösd vasárnapi szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter, bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros súlyos betegségből lábadozva több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először a nyilvánosság elé. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írta a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek 1/3 nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót. Erről is beszélt a kormányfő az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénz lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Hozzátette, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakásfejlesztési program kezdődhessen az uniós forrásból. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés.

0: Repülés neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin, a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, és csak éjszaka gyengül a légmozgás. Délután 27-32, késő este 11-17 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Pünkösd vasárnapján is jó ebédhez szól a nóta, itt a Dankó Rádióban. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, folytatjuk műsorunkat. Szőlősi Emese és Gáti Pál énekel a következő percekben a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdást halljuk a két népszerű előadó művész tolmácsolásában. Aztán Szigeti Eszter a Rózsabokorban jöttem a világra című dalt nyújtja át a Dankó családtagjainak. További jó rádiózást! Kívánok!

Tudjátok-e, mit álmodtam? Teszi fel a kérdést Sándor Jenő dalában Máté Otilia a folytatásban. A művésznőt Puka Károly cigányzenekara kíséri, majd a virággal ünneplem a névnapodat, a jegenyefán fészket rak a csóka, és a Repül a szán című magyar népies műdalokkal folytatjuk a sort. Máté Otilia után Karcagi Nagy Zoltán, Szegedi Csaba és Kutasi Katalin énekel.

Most egy kis cimbalom muzsikával megyünk tovább. Bangó Ernő szólaltatja meg a pengetős, ütős hungarikum hangszert Bangó János zenekarának kíséretével.

Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Kis Angyal Ernő és Szakács László szerzeményét azt hiszem könnyek nélkül alig ha lehet meghallgatni, nemhogy elénekelni. Most szóljon Benedek Fi Katalin előadásában ez a nagy klasszikus Terék József zenekarának kíséretével. Dankó klubos felvétellel megyünk tovább.

Szánta Ildikó, Bangó Marika Jákóvera és Zentai Anna nótázik a folytatásban. Berki László és Cigány zenekara kíséri a Gyalogutak Dűlőutak című nótát, majd Lendvai Csócsi József prímás veszi át az irányítást, hogy lekísérjék a Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgót. Magyar Imre, majd ifjabb Sánta Ferenc és zenekara is helyet kap, amikor is elhangzik a Fagyban közepében a télnek és a Csendül a nóta című csárdás.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: szerencsétlen.
1: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most találtak ránk. Még egészen 2 óráig énekelhetik velünk a legismertebb magyar nótákat, mint például az Illaberek Nádakerek vagy a Legények Legények című csárdást. Várnai Adrián énekel a folytatásban, ifjabb Sárközi Lajossal és cigányzenekarával, majd népszerű tánccsárdásokkal szórakoztat minket Szigeti Fercsi, Berki Péter és cigányzenekarának kíséretével.

császárkatonát. Elég nagy a sarkadi határ,

0: katonának.
1: És már is elérkeztünk vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben elhangzik elsőként Sasnáci és Farkas Imre tollából a Szeretnélek újra rózsák között látni című dal, majd az Esik eső csendesen, a Nem jó mindig minden este a kapuba kiállni, és a Tíz pár csókot egy végből című magyar népies műdalokkal folytatjuk a sort. Hallgassuk Mozsár Imrét, Székely Mihályt, Végi Bolyát és Kincses Veronikát.

0: veszik, eszül csendesen, lepárra gazdereszen, az ereszen.
1: Dankó Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A Magyar Zene Rádiója.

kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe. Köszönöm, hogy Pünkösd vasárnapján is velem, velünk tartottak, és bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Ugyanígy a Déli Krónika után várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A folytatásban a hírek után jön Gál Zoltán az Önök kéréseivel, kívánságaival. Igen, 2-től 5-ig ma is szívküldi szívnek szívesen itt a Magyar Zene Rádiójában. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics László kollégámmal. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Legvégül Déki Lakatos Sándor és cigányzenekara muzsikál. Viszont hallásra holnap!

0: műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna köszönti önöket. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott Szent Misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Heves orosz légi támadás érte hajnalban Kijevet, drónok, rakéták csapódtak az ukrán főváros lakott területeire. Az első hírek szerint egy ember meghalt, legkevesebb 20-an pedig megsebesültek. A kijevi polgármester bejelentette, lakóépületek, egy diákszálló, irodai és raktárépületek, autószerviz és bevásárló központ rongálódott meg. A hatóságok szerint az elfogott drónok és rakéták lehulló roncsai több helyen tüzet okoztak, egyes helyeken megrongálódott a gázinfrastruktúra is. Az orosz hadsereg ukrán katonai vezérlőközpontokat is támadott ballisztikus rakétákkal. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Elítélte Oroszország északai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok is az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73

0: központjában lesz. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután 27-32 fok valószínű.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket pünkösd vasárnap a kívánság műsorban. Töltsék velünk a délutánt. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Fóti Tamás. Ma az Esztereket és Elizákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik május 24-én születtek. Szolnokon Dikó Károlyné, Kónya Juliannát köszönti szerető férje és Vadasi Marcell unokája életének 87. születésnapján és házasság kötésük 69. évfordulója alkalmából sok szeretettel, jó egészséget, boldog éveket kívánnak. Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

Szabó Sándorné Eszternek névnapi alkalmából nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet kíván szerető férje, a gyerekek családjukkal. Szabó Sándort ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, ne kérdezd a futószellőt.

Rendás Tiborné Gödöllőről kérte a következő nótát, Berkes Jánost Németh Csicsó József zenekara kíséri, Árad a Dunavize.

0: a Duna vize visszajön a fekete tengerből. Nem majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Gyömrőiné Elvira Moson Magyaróvárról Gáspár Annitól kért egy dalt, egy-két csók, cserebere csók.

Édesapját születésnapja alkalmából köszönti szeretettel, nagymamája nevében is Timi. Cserháti Zsuzsa énekel, édes kisfiam.

Mezőverényben Juditnak születésnapja alkalmából minden jót kívánunk. Kosári Juditot és Kosár Szabolcsot halljuk, kísér Farkis Béla zenekara. Halljátok, cigányok!

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Schaffhauser Jánosné vagyok Veszprémből. Május 24-én lesz az 51. házassági évforduló. Ebből az alkalomból szeretném a férjem kedvenc nótáját kérni, kicsit tehérmeszelt szóba. Nagyon szépen köszönöm, és további jó egészséget kívánok, jó munkát önöknek!
0: Nagyon sok szeretettel játsszuk a dalt. A Nyíklátházi Ezüstfenyő idősek otthonában nagynénjüknek, Komlósi Jánosné Róza néninek 92. születésnapja alkalmából. Nagyon jó egészséget, erőt, boldog időskort kívánnak szerettei Juliska és Pisti. Kalmár Pál énekel, Kicsi fehér meszelt szoba.

Pilisen nagybátyjának, Nagy Sándornak születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kíván szeretettel János Budapestről, Kapi Gábort Baranyai István zenekara kíséri, el kell menni katonának.

önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Nagyszüleinek, Sófalvi Jánosnak és feleségének Gyöngyösre szeretettel küld egy vidám nótát Viktória. Gergely Annát Albert István zenekara kíséri, táncba hív a nóta engem.

Mártonné Ibolya és családja Kaposváron 63. házassági évfordulójuk alkalmából emlékezik kedves férjére szeretettel. Kabán Julianna szintén férjére halálának 5. évfordulója alkalmából emlékezik családjával. Szalai Lászlót Balog Albert zenekara kíséri Valahol egy kis faluban.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 80 éve született Kovács József operaénekesre, az Interoperett alapító igazgatójára emlékezünk csodás felvételeivel. Most a budapesti Lehár zenekar kíséri Tasziló dalát halljuk, Hely cigány!

0: Szívküld és szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Bánáti Ferencné Hajdúhatházról az egyik legismertebb dankónótát kérte, Urbán Katalint a száztagú Budapest cigányzenekar kíséri, egy cica, két cica.
1: Egy cica, két cica.

Sütő Istvánné Makóról kérte a következő dalt, Szász Katit Lendvai Ferenc zenekara kíséri, Három kislányul a padon.

0: Szívködis hívnak szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szakszermátom, ma szeretnék egy szép dalt kérni Eszter napra. A dal címe Csak a szépre emlékezem, és ezt mama kéri. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Eszter névnap alkalmából szeretné meghallgatni, és emlékezik drága párjára, Kenesei Sándorra is, akit 3 éve veszített el egyik hallgatónk. Ákos Stefi énekel, Csak a szépre emlékezem.

Timárné Zsóka Eggerszalókról kérte a következő nótát, Bétót Magdát Lakatos Miklós zenekara kíséri. Miért hittem a szavának?

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig, mint a hét minden napján. Szakácsné Imolának húga küldi egyik kedves nótáját Turkevére, Decsi Ágnest, Boros Lajos zenekara kíséri, Kopogós a csizmám.

Szakács Tivadarnak kezd helyre, Huga küldi a következő kedves nótáját. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, Nem vagyok én úri családból való.

0: te vagy elfelejtett örökre.
1: Drága édesapjára, aki a négyesi temetőben alussza örök álmát, 100. születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel lánya Ica, unokái párjukkal, a dédunokák és ők unokák. Melis Györgyöt a 100 tagú Budapest Cigányzenekar kíséri. Most van a naplemenőben.

Balogh Sándornak, Gabriella küldi a következő dalt Pécsre, szeretettel. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Keszthelyi emlék.

Mondok néhány dalcímet műsorunk következő órájából. Egy kicsi ház van a domb tetején, Paganini dala és a Még tartozom egy dallal Forgács Gábortól. A hírekig a Bánát zenekar játszik.

0: műsorajánló.
1: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
2: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
3: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
1: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijev megyei déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és a védelmi ipari vállalatokra. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állítását Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet, és ez szerinte a politikai mellett büntető jogi felelősséget is felvet. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Ma jár le a Budapest kortárs diadalívének megtervezésére hirdetett ötletpályázat. A Mozinet filmforgalmazó és a Hellowood építészet és design stúdió felhívására építész, designer vagy egyszerű városlakó is jelentkezhet. Akár egy rajzzal, skiccel vagy fotómontázzal, a koncepció rövid leírásával. És végül a várható.

Ölelő szeretettel köszönti és kíván minden jót Veresné Mariska néni és Bokor Edit. Szabóné Eszternek Kunhegyesen névnapja alkalmából minden jót kíván lánya Eszter, unokái Otília és Petronella, dédunokája Ádika, Kovács Nóri énekel, névnapköszöntő.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt szerkesztőség, sok szeretettel kívánok a Dankó Rádió munkatársainak és hallgatóinak áldott békés pünkösdi ünnepeket, jó egészséges, szerető családjuk körébe, Ózról Anna. Május 24-ére kérem piros pünkösd napján és Bányai Mártontól. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük, kedves Anna, és mi is a legjobbakat kívánjuk önnek. Bányai Mártont ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri piros pünkösd napján.

Nagy Kátára Szívós Istvánnak menyeküldék kedvenc nótáját, Csuti Csabát Berki Péter zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást. Hol?

0: sola. Nel buio così sfilacca, un zucco ogni bagno postella, e sbocciata la stottiglia, o mi chiusere tutto là.
1: Nagymamáját, Eszter mamát köszönti nagyon sok szeretettel Vizi Gabriella Túszegről, névnapi alkalmából. Lukács Anitát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, egy kicsi ház van a domb tetején.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Kovács József operaénekesre, az Interoperett alapító igazgatójára emlékezünk, aki 80 éve született. Most egy régebbi interjút idézünk fel.
1: Én mindig Kovács József voltam egyébként. Csepelen is, amikor dolgoztam, amikor iskolába jártam, tulajdonképpen mindig Józsi voltam, amire legalábbis emlékszem vissza a gyerekkoromra, a legkisebb éveimre, amikor is talán egy gyerek vissza tud emlékezni a 4-5 éves kortól kezdve, én mindig Józsi, Józsika és Józsi voltam. A legszebb álmaimban se gondolhattam volna, hogy ez így fog alakulni az életemben. Egy biztos, hogy kiskorom óta énekelek. Tehát én gyakorlatilag 6 éves koromban már különböző bálokon és rendezvényeken, iskolarendezvényeken énekeltem. Tagja voltam az iskola énekarnak is, de azon kívül, mint szólista. Tehát valahogy a Jóisten azt hiszem így teremtett, nagyon sok buktaton keresztül, mint azt nagyon sokan tudják, nem volt ez olyan egyszerű. Nagyon szegények voltunk, apukám meghalt, tehát anyukám nevelt bennünket, kettőnket, tehát nem volt pénz arra, hogy zeneiskolába járjak, vagy mit tudom, egy zenégimnázium, vagy egyáltalán ilyen területre kerülhessek, hanem azzal kellett foglalkozni, hogy minél előbb pénzt tudja keresni. Tehát egy jó szakma legyen a kezünkben, ugye akkoriban az volt, hogy fiam, egy jó szakma, akkor meg tudsz élni, az nagyon szép, hogy te énekezz, de hát ez egy bizonytalan dolog. Hát a kiszemelt jó szakma az autószerelés volt.
0: A következőkben Paganini dalát adja elő Kovács József, később a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Volt nem egy, de 100 babám.

Eger Szalókon Juhász Józsefné Esztikének sok boldog névnapot, jó egészséget kíván Attila, Tünde és családjuk. A jó kívánságokhoz csatlakozik Egerből Nász asszonya is, Mezei Mária énekel, Gyévuska.

Szász Halombattán Bazsó Tiborné szeretné hallani a következő vidám nótát, Zalatót Erzsébetet Járóka Sándor zenekara kíséri, Répa, répa, sárga répa.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Zuglóba Darog Gyurinak házavatás alkalmából szeretettel küldjük a dalt. Lajos bácsi és a ház összes lakója, aki szerette őt, a nótája kiballagok a vasútra, találkozni véled. Köszönöm szépen nagyon.
2: Köszönöm a hívását. Lente Lajos énekel, kiballagok a vasúthoz.

Kalucskai Sándornak vásáros naményba sógornője küldi a következő nótát, Kárpáti Istvánt Sánta Ferenc zenekara kíséri, nékem olyan asszony kell.

0: legény.
1: Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Gazdagné Erzsike férjének kért egy jó nótát Kisvárdáról, Horváth Pista énekel, Renault, Renault.

Szeretteikre, akik a Győr újvárosi temetőben nyugszanak, emlékeznek a Maher családtagjai. Szeretett bátyjának, Holcman Lajosnak Hódmezővásárhelyen 83. születésnapja alkalmából kíván nagyon sok boldogságot, jó egészséget, hogy még sokáig várhassa telefonhívásait húga Klára Szombathelyről. Judit Gyömrőről kérte a dalt, Bertókné Budapesten szeretné hallani, Forgács Gábor énekel, még tartozom egy dallal.

Hajdúböszörményben testvérünket, Lázárné Esztikét névnapja alkalmából szeretettel köszöntjük, jó egészséget kívánunk neki, testvérei és népes családja, Dózs Péter énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, sok szép tavaszt száz virággal.

Stefán Zoltánné Nagykanizsáról párjának kérte a következő örökzöldet, Ambrus Kirit a Stúdió 11 kíséri, Nyári szerelem.

Hadd marasztaljam önöket a következő órára is néhány dalcímmel. Arrivederci Róma, jöjj vissza hozzám, szórja a nap aranysugarát. A hírekig Malácsik Gusztáv és Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hú!
2: Ha-hú!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Illés Anna köszönti önöket. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelezte, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Németország és Franciaország is elítélte, hogy Oroszország több robbanófejes ballisztikus rakétákkal támadta az ukrajnai Bilacerkva városát éjszaka. A német kancellár és a külügyminiszter szerint az oroszok által bevetett Oresnyik nevű rakéta használata a fegyveres konfliktus eszkalációját jelenti. Közölték, Németország továbbra is szilárdan Ukrajna mellett áll. A francia elnök is hasonló kijelentéseket tett, és úgy vélte, ez az eset azt mutatja, hogy Oroszország patthelyzetbe került a háborúban. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. A pünkösd, a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a Főegyház megye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretetet pünkösd napján is új életre kelthessék. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme, erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált Balatonfüreden. Steinbach József szent beszédében úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka is a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap Győrben. Szemerei János szerint Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. Ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső országrészben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, valamint fényvédőkrém használata. Holnap is sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A hajnali 7 és 17 fokról délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-60-71. Kócián Bálinné testvérét szeretné meglepni a következő nótával Eggerben, és kíván jó egészséget. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Mikor iszik bort a magyar?

bort, a magyar csak a módban rája. Amikor a torka már a vizet ki nem állja, ha bánata van azért, ha megvígat csak azért, menjegzön és torba. De azért az okos ember vigyáz rá, hogy a mértékben sose essék sorba. Ha bánata van azért, ha megvígat csak azért, menjegzön és torba. De azért az okos ember vigyáz rá, hogy a mértékben sose essék sorba. Mikor iszik bort,

0: magyar ember borral és a szerelemmel, mint halálig bírja.
1: Varga János Sárbogárdon szeretné meghallgatni a következő dalt. Gombos Maja énekli Gyöngyvirágos kiskertetben.

Újházyné Marika Makóról, férjének kért egy jó nótát Budai Beatrix előadásában, kísért Tordai Zoltán zenekara. Gyertek ide, budapesti cigányok!

Testvérének, Kolozsiné Esztikének Székesfehérváron boldog névnapot kíván Ágnes. Hollai Kálmán énekel Arrivederci Róma.

Zalaegerszegről Szappanos Károlyné kérte egyik kedvenc nótáját, Somogy Erikát és Nádasdy Lászlót, Patai Zoltán és Jónás Géza zenekara kíséri, ez a legény most kezd nékem tetszeni.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kisnétó Teszike vagyok Tiszaszőlősről. 24-én szeretnék Tisza Derzsen köszönteni Pap Lászlóné Esztikét és lányát Pap Esztikét. Névnapjuk alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntöm. Jó egészséget és minden elképzelhető jót kívánok nekik. Nótát pedig azt szeretném kérni, Esztikének a kedvenc nótáját, hogy van egy ház a Tisza partján. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Mi is sok szeretettel gondolunk rájuk. Fejes Sándor énekel, kísér Szalai Anta zenekara, van egy ház a Tisza parton.

Markányiné Magdolna édesanyja kedves nótáját kérte Hajdú Böszörményből. Boros Jolánt, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, ez a kislány bánatos.

Mozart Bálinné legjobb barátnőjének, Zsuzsikának küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Debrecenbe. Pere János, Trigó Sándor zenekara kíséri, Hallod, Zsuzsika!

Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk Kovács József operaénekesről, az Interoperett alapító igazgatójáról, aki 80 éve született. A következő felvétel címe Jöjj vissza hozzám!

Kis új szállásról Verez Zoltánné férjének kérte egyik kedvenc nótáját, Talabér Erzsébetet Lakatos Sándor zenekara kíséri. Üssek ő, én nem törődöm a világgal.

Dénoka Károlyné lányának, Jánoska Józsefnének küldi a következő dalt. Kovács Apollónia énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara. Azt mondják, hogy szerencsém van.

igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótán, mert elhagyott a rózsán, de azért nem dúsulok, bár

Édesanyámat, Mádai Eszter Jankát, Gyulán, szívem teljes szeretetével köszöntöm névnapja alkalmából, és kívánok örömteli, hosszú, boldog életet, nagyon jó egészséget. Az Eszter név jelentése csillag, és kívánom, hogy ez a fényes csillag még nagyon sokáig ragyogjon nekem. Szerető lánya, Anikó Aliz. Tarnai Kis László énekel, térden állva kérlek téged.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Debrecenben szeretném kérni Szilágyiné Esztikének névnapjára. Szeretettel köszöntjük, jó egészséget kívánunk neki, három nagy nénye. Szórja a nap aranysugarát. Ezzel szeretném köszönteni. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szívesen, mi is sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Béres Ferenc énekel, Szórja a nap aranysugarát.

Koláb Ferencnek Balmazújvárosba küldi, menje a következő halászcsárdást, előadja Palcsó Sándor és Magyar Imre zenekara.

0: a dombás halásznak.
1: Keserűné Marika Gyuláról édesapjának kérte legkedvesebb nótáját, Miklósi Józsefet Olá Kálmán zenekara kíséri, Kecskebéka felmászott a fűzfára.

Szeretném páromat, Varga Terészt köszönteni születésnapja alkalmából. Kívánok szívem minden szeretetével, erőt, egészséget, sok együtt töltött boldog évet, írta Varga Gyuri Szegedről. Dániel Gábor énekel, május van.

Eperjes Csabáné szerencsről kérte a következő nótát, egyik kedvencétől, Gránát Zsuzsától, kísér Lakatos Miklós zenekara, úgy még sosem volt.

Lányának Eszternek névnapi alkalmából minden jót kíván édesanyja Szabóné Eszter Kunhegyesről, lányai és unokája Budapestről, Egri József énekel, Kicsiny falum, ott születtem én.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. A következő órában Popovics László beszélget ma Bélával, aki vadászik és horgászik, számára a Balaton jelenti az igazi horgászélményt, ahol megnyugszik a lélek. Hallgassák meg a beszélgetést. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes, hosszú hétvégét kívánok önöknek. Találkozzunk holnap is 2-kor itt a kívánságműsorban. Most Johann János zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt érzitek, hogy ki kiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábonálva táncoltatta a patást, ami szintén kivaradt a filmből,
2: úgy táncolt, mint én.
0: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásról, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet, és ez szerinte a politikai mellett büntető jogi felelősséget is felvet. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Az egy hónapig tartó munka után mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozzák, hogy napközben 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A szél a Dunántúlon megerősödik, hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű, 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok, kellemes hétvégét, pünkösd vasárnap van, a Dankó Rádióban kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket a 061-759-60-71-es telefonszámon, vagy e-mail címünkön a dankoradio@mtva.hu címen. Adják meg a nevüket, telefonszámukat, és mondják el, vagy írják le, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni.
1: De az autóba bekerült egy sátor, bekerült két-három horgászból, tehát tudjuk, hogy Zoli barátunk tudott eljönni, és irány le a Balatonra. Megálltunk a parkolóban, kinyitottuk a kocsi hátulját, adtuk el a barackot, és közben, tehát egy ember mindig a két kocsinál volt, aki a barackot árulta, kettő horgászat, aztán cseréltünk, hogy aki addig horgászat, az ment barackot árulni.
0: Pécsre látogatunk egy 73 esztendős úriemberhez. Úgy hívják, hogy Béla, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Dankó Rádió. Pápán FM 96,4. A magyar zene rádiója.
1: Igen, László.
2: Na itt vagyok, Béla. Popovics László, Dankó Rádió.
1: Én meg a Kárai Béla. No. Nem tudom, tudja, hogy én vagyok én.
2: Igen, már tudom, abszolút. És most már haza is ért Pécsre, ugye?
1: Igen, már itt vagyunk, van lakás, hazajöttünk baj nélkül.
2: Mm. Azért Orosháza, ugye ott voltak, ha jól emlékszem?
1: Igen, ott.
2: Nincsen közel.
1: Nagyon jó az emlékező tehetsége.
2: Köszönöm. Nincsen túl közel az a helyzet.
1: Hát a papírforma szerint 239 kilométer, de ez nem igaz.
2: Uh-huh. Mert hogy?
1: Mert ez a legrövidebb út, mert Orosházáról lementünk Vásárhelyre a lányomhoz, aki ott dolgozik Vásárhelyen, onnan lesz Szeged, és ez 60 kilométer, Szeged, Pécs meg 200 kilométer, úgyhogy ez a 239, amit kiírt ez a, vagy 232 kilométer, ez sem nem kéne valamit, a gép kiírt.
2: A GPS.
1: Az a GPS, az.
2: Így van. És ráadásul ugye ez egy elég bonyolultan autózható útvonal, mert itt nincsen autópálya, ahol az ember az egyik városból a másikba eljut, hanem hát tekeregni, kanyarodni, jobbra-balra mendegélni kell. Hol jöttek hát át a Dunán?
1: Melyik? Most Baján jöttünk át a Dunán.
2: Bajánál, igen. Az is egy gyönyörű mikor város, nem?
1: Kérem?
2: Hát gyönyörű város. Én imádom.
1: Fiatal koromban még Szegeden laktam, csináltuk azt párommal, hogy felültünk a motorra, mert akkor még motorunk volt, és átmentünk Bajára kávézni. Ez egy ilyen egynapos túra volt, hogy szétnéztünk ott a városba, megkávéztünk, utána visszahajtottunk Szegedre.
2: Igen, nagyon szép kisváros. Na jó, mit szólna hozzá, hogyha a kedvenceit hallgatnánk meg? Béla kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Domkó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Bélával beszélgetünk, Csak a jók mennek el. Alex Tamás felvételét hallgatjuk. Kire emlékszünk ezzel a dallal, Béla?
1: Hát a kedves bátyámra, akinek ma volt a temetése Orosházán.
0: Gyakorlatilag ezért voltak akkor Orosházán.
1: Igen, ezért voltunk Orosházán, akire ezzel szeretnék emlékezni, ezzel a dallal.
0: És miért pont ezzel a felvétellel?
1: Mert egy jó testvér volt. Fiatal koromban tanított a honfoglalókra, később együtt mentünk űzni vadat, halat, ő is horgász volt, én is horgász voltam, igen, párom kezdve szólt, hogy a csajokat, az is benne volt. Ezért jó testvér volt.
0: Ezt akartam mondani éppen, hogy akkor egy ilyen közeli kapcsolat volt önök között. Az mit jelent, igen, hogy együtt űzték a vadat és a halat? Vadásztak és haláztak, vagyis horgáztak?
1: Horgáztunk, meg bátyám az vadász volt, és én, mint kisebb gyerek, aki egyrészt nem kaphattam fegyvert, amikor meg kaphattam fegyvert, akkor meg egy szemműtétem volt, akkor azért nem kaptam fegyvert. Én meg hajtóként vettem részt a vadászatokon.
0: Uh-huh. Mennyi idős volt egyébként a testvére?
1: 77 éves volt.
0: 77 esztendős.
1: Akik élnek, azok azt mondják, hogy kéthetes vagyok. Hát én akkor most ezt a poént megragadom, és egy nagyon hülye poént, de azt mondom, hogy kéthetes korában halt meg bátyám. Hmm.
0: Az a helyzet, hogy azokkal, akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk az életünk során, keveset bántjuk meg őket valami oknál fogva. Nem tudom, hogy megfigyelte-e, hogyha ők elmennek, akkor talán a gyász, talán a fájdalom mértéke is kisebb, mint amikor ugye azon, hogy mondjam, aggódunk, hogy mennyi mindent nem mondtunk el neki, mennyi mindenért nem kértünk bocsánatot, mennyi mindent másképp kellett volna csinálni, akkor erősebb talán a gyász meg a fájdalom. Ön így gondolja ezt? Jól gondolom?
1: Igen, mert jól gondolja, kedves László, mert van bennem egy hiányérzet, mert most legutóbb, mikor itt volt, vett nekem egy, illetve adtam neki pénzt, és valami ismerőse foglalkozik motorokkal, vett nekem egy segédmotort, egy ilyen 75 köbcentis kis segédmotort, és lerakta. És azt mondta, arról azt beszéltük, hogy majd akkor elmagyarázom, meg idadom a papírját, meg elmagyarázok mindent, és sajnos erre már nem került sor, hogy elmagyarázza, hogy most a papírokat már megkaptam, de ez hiányzik, hogy mert ő tanított meg a motorszerelésre, annak idején fiatal korunkban volt egy, ő vett egy Danubiát, és akkor, na gyere, Csi, mit kellett rajta szerelni, szétszét, tödött, rakd össze, na kimaradt négy csavar, annak helye van. Szétszét még egyszer, nem akarok egy új motort összerakni. És akkor annyi, addig kellett szétszednem, még minden csavarnak nem meglett meg a helye.
0: Akkor türelmes, ilyen, jó tanár volt, nem? Mondhatni,
1: igen,
0: hogy
1: ilyen
0: ezt
1: volt. Uh-huh. Hát igen, igen. A türelem az nem inkább türelem, mert kemény volt, mint testvér, és hogy, tehát hogyha valamit ő eltervezett, és nem egészen úgy sikert, hogy eltervezte, akkor kemény tudott lenni, de tőled nagyon sok mindent tanultam.
0: De hogy hallottam te, amit mesélt, azok alapján figyelmes volt, tehát nem kivette a kezéből, és na majd én megcsinálom, úgyse tudod.
1: Így van.
0: hanem végigvárta a folyamatot.
1: Igen, igen, igen.
0: Abszolút. Hát
1: ez a tény, hogy jó testvérek voltunk.
0: Hirtelen ment el egyébként?
1: Hát igen, igen. Igen, hirtelen ment el. Otthon volt, egyedülálló volt, ő már felesége 2005-ben halt meg, és egyedülállóként otthon ténykedett, amikor a hát volt neki egy barátnője, aki nem tudta fölhívni, és a barátnője fölhívta a szomszédokat, akik bolyóbara voltak, volt kulcsuk a lakáshoz, bementek, és ott találták a földön elfeküdve, akkor hívtak mentőt hozzá, és hát azt mondták, hogy agyvérzés, de nem agyvérzés, mert a karotiszér szűkület vitt el.
0: Értem. Hát akkor emlékezzünk rá, jó? A dallal, amit kért. Itt a Dankó Rádióban, tehát Béla kérésére forog Alex Tamás, és a Csak a jók mennek el című felvétel.

a csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál.

amiket tervígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölygős és a kontrás rég kidőlt a bandából, amiket ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: Landából, ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bölgős és a kontrás rég időt a bandából, ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Béla kedvenceivel. Badacsonyi nyárfás parton ezt hallgatjuk. Régi balatoni emlékek?
2: Igen, még ifjúkori emlékek, még olyan 40-45 éve történt esemény. Együtt, Pista barátommal együtt kertészkedtünk. Nekik is volt őszi barackosuk, nekünk is volt, és mind a ketten horgáztunk is. Együtt jártunk horgászni. Hát úgyis meg volt egy másik munkatársunk, a Zoltán, aki úgy is hívta bennünket, hogy a triumvirátus, mert mindig együtt mentünk horgászni, de együtt mentünk dolgozni is a kertbe. És leszedtük a őszi barackot, nekik zsigulik volt, nekem trabantom, és leszedett úgy mondom, hogy 12-24-ben dolgoztunk, tehát 12-24-24-36 óra szabad. Igen. Ilyen időszakban dolgoztunk, és amikor a második 12 órás szolgáltat, az éjszakai szolgáltat került a sor, akkor délelőtt leszedtük, leválogattuk az őszi barackokat, beraktuk az autóba, bementünk a munkahelyünkre, de az autóba bekerült egy sátor, bekerült két három horgász volt, azt tudjuk, hogy Zoli barátunk tudott eljönni, és irány le a Balatonra. Megálltunk a parkolóban, kinyitottuk a kocsi hátulját, adtuk el a barackot, és közben, tehát egy ember mindig a két kocsinál volt, aki a barackot árulta, kettő horgászat. Aztán cseréltünk, hogy aki addig horgászat, az ment barackot árulni, és így váltottuk egymást. És meg mind a hármunknak a Balaton volt az olyan víz, ami a tényleg horgászvíz, ami a legkedvesebb horgászvízünk. Minden másra olyan kis mesterséges tavakra azt mondtuk, hogy hát laborban nem horgászunk. Ugye a Tisza mellett éltünk, ott volt a szép nagy víz, horgászvíz, és az ilyen kis lavrokban nem szívesen mentünk el.
1: Igen, igen, érdekes. De hát akkor idéztük az emlékeket a Balatonnal kapcsolatban, és ezt tesszük majd a nóta alatt is. Badacsonyi nyárfás parton. Ez jön tehát Béla kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Béla kedvenceivel. Az Exotiktól jön a Trabant című dal. No, hát gondolom régi trabantos élményeket fogunk most felidézni. Jól gondolom?
1: Úgy igaz, ahogy mondja kedves László. Ez már pécsi történet, ez már átjöttünk Tiszáról átjöttünk a Dunántúlra. Igen, most már itt lakom, és párommal mentünk az unokáért Paksra, és onnan mentünk a Balatonra nyaralni. És hát ugye innen el Paks, felvettük az unokát, és onnan irány a Balaton, és hogy elhagytuk Paksot, nem lesz a tőle leint a rendőr. Jaj, a rendőr leintett bennünket, mondja az unoka. Mondom, semmi gond, elfelejtettem a világítást felkapcsolni, ezért állított meg. Uh-huh. Jön felénk a rendőr. Ugye jó idő volt, ablak lenyitva a Trabanton, és mikor odaér hozzánk a rendőr, akkor megszól a kisunokám, hogy Tata, most mit látom a Zsedára, tudod? Kutya innen! A fiatal olyan 30 év körül fiatal rendőr ott benéz az ablakon. Ez most nem az a játék, kisfiú. Nem kell a Tatának rálépni a gázra. Olyan aranyos volt, már vette a poént ő is, és akkor mondja, hogy képző, hogy tudja, mi állítottam meg. Mondom, igen, mert nem kapcsoltam világítást, most Paksról vettük fel az unokát, és elfelejtettem, hogy kijöttem felkapcsolni a világítást. Semmi gond, de Tatának többet ilyen rossz ötletet ne adja, jó? Viszontlátásra jó utat kívánok, és ezzel elköszönt tőlük a rendőr.
0: Igen, hát lássuk be, akkor se történt volna semmi, hogyha odalép a gáznak. Tehát nem indult el.
1: Nem. De kérem, megijed a rendőr a motorhangtól, de...
0: Igen, tehát itt nem volt több esély. Csak ez az egy.
1: Igen. Csak az zaj lett volna az esély.
0: Igen. Na jól van, jöjjön a Exotic Trabant Béla kérésére itt a Dankó Rádióban.
2: Ladies and gentlemen, this is Trabant Limousine.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Béla kedvenceivel. Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy a hosszú út után is rendelkezésre állt. Nem fárasztja egyébként a vezetés? Így Orosháza-Pécs viszonylatában?
1: Nem fáraszt. Hát az a helyzet, hogy a gépkocsi vagy a közúton nőttem föl a szakmát tekintve, és nem okoz gondot a vezetés.
0: Értem.
1: Mert gépjármű oktató voltam. Aha. Az esetemnél, úgyhogy aztán meg önállóan vállalkozóként oktattam 38 évet, úgyhogy nem okoz gondot a vezetés.
0: Értem. Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. A kedves feleségét is üdvözöljük, mert a műsor végére ő is megérkezett, ahogy hallom. Viszont hallásra, vigyázzon magára, jó egészséget kívánok!
1: Viszont hallásra, köszönöm!
0: Minden jót, viszont hallásra!
1: Minden jót, viszont hallásra!
0: További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 145. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balogh Marianna vagyok, a Variációk népzenére szerkesztő műsorvezetője. Nagy Olga, erdélyi magyar író szerkesztésében 1997-ben jelentek meg Kocsis Rózsi önéletrajzi elbeszélései, Remények és kétségek között címmel. Ez az iskolázatlan, üveggyári munkásnő úgy írta meg az élettörténetét, hogy valósággal ámulatba ejti a mesterség minden csínyát, binnyát ismerő szakmabelieket is. Az ösztönös művészi tehetség megnyilatkozásának ritka csodája ez. A következő műsorokban tőle idézünk.

Már nagy lány vagyok, mehetek a lányfonóba. A házbér nem olyan nagy. A leánytól két kupa fuszújka, két fű kender. Aztán egy-két este fonunk a házi asszonynak. November közepén kezdődött meg a lányfonó. Mentünk is minden este, ha esett, ha fújt. Pedig még hideg volt, egy órája, hogy begyújtottak.

megérkeztem a fonóba. Szervusztok, lányok, jó estét! Né, Lené, hát kaptál új guzsajt, Rózsi? Ez már igen. Aztán ezért sok csók jár. Mindegyik lány mondott valamit kacagva. Hát tükrös guzsaj? Igen, ott volt a tükör a talpán, elől a nyele mellett. Én boldog voltam, meg nem is. Szeretőm ajándéka. Igen, összeköt ez az ajándék. De hiába, tiltja az anyja tőlem. Meg is bántatán, vagy két véka málé volt az ára, úgy kellett ellopkodja hazulról.

Én pirulva ültem a tükres guzsajon. Bezzeg Sári milyen büszke volt. Dicsekedett, mutogatta, hogy a szeretőjétől kapta. Jaj, nem várom, hogy jöjjenek a fiúk a fonóba. Most még a kezem is remeg. Ha a fiú anyja megtudja, lesz még nagyobb szó, pletykaság. Nem, nem tudok én boldog lenni. A hátam megett összesúgnak a lányok. A fiú anyjáról mondják, hogy beteg. Én kínomba nyálazom a szöszömet, amit fonok. Viccesen rám is szól a barátnőm. Né, Rózsi, hogy csókolgatja a fonnivalóját az új guzsajon?

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait a Csíkzenekar és a Muzsikás Együttes felvételei egészítették ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók, szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila-Cerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásról, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Pünköst üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Súlyog Tamás tegnap részt vett a csíksomjói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Ma jár le Budapest kortárs diadalívének megtervezésére hirdetett ötletpályázat. A Mozinet filmforgalmazó és a Hellowood építészeti és design stúdió felhívására építész, designer vagy egyszerű városlakó is jelentkezhet, akár egy rajzal, skiccel vagy fotómontázsal, a koncepció rövid leírásával. A szervezők célja egy olyan szimbólum megalkotása, amely reflektál Budapest jelenére vagy jövőjére. Holnap is sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat, a sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik, hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű, nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért 11 és délután 3 óra között érdemes árnyékba húzódni. 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Charles Le Coq Angol asszonylánya című operettjéből egy részletet hallottak Németh Marika, Geszti Szilvia, Házi Erzsébet és Szabó Miklós előadásában. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Ezen a héten műsorunkban Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéről mesélünk Önöknek. Ám előtte következzen ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből egy kettős, Bártfai Barta Éva és Kovács József előadásában. Majd utána Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének népszerű dallamai csendülnek fel, a Helycigány Csengeri Attila tolmácsolásában. Kísér Tordai Zoltán és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Miután Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettje meghódította valamennyi vidéki színházunkat is, a háború után sokáig nem került színpadra. 1947-ben Fényes Szabolcsnak, a Fővárosi Operettszínház igazgatójának jutott eszébe a darab, mert kényszerhelyzetbe került, hiszen Honti Hanna betegsége miatt lekerült a színről az Okos Mama, és az új premier még nem készült el. Az operaházhoz fordult, és innen kért kölcsön táncosokat és énekeseket. Így mindössze három próbával került a közönség elé a Mosolyországa, Nagy Pál Lászlóval a főszerepben. Az április 24-ei bemutató primadonnája Szilvási Margit volt. Az előadás nagy meglepetése egy kezdő komikus bemutatkozása volt a Nagymező utcában, mégpedig Kazal Lászlói, aki a fő eunokot alakította rendkívül mulatságosan. Olvasható a híres operettek Lehár Ferenc a Mosolyországa kötetében, melyet Nemlaha György írt. Most pedig jöjjön az operettből Szucsong belépője, énekel Simándi József. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Lehár Ferenc a Mosolyországot című operettjének következő felújítására 1962-ben került sor Rácz György átdolgozásában, Seregi László rendezésében. A Színház és mozi című újságban GH monogrammal így számoltak be a premierről. Idézem. Mindkét szereposztás Lizája, Németh Marika és Petre Zsuzsa, valamint mindkét Szucsonk Herceg, Baksai Árpád és Oszvald Gyula igényesen oldja meg énekben és játékban nem könnyű feladatát. Rácz György az átdolgozó, tekintve, hogy Rátonyi Róbert játszotta Hatfaludi Feri szerepét, rátonyosította a figurát. A testére szabott szerepben Rátonyi megnyerő figurát mintáz, s a komolyabb húrokra is van hangja. A Szegedről felszerződtetett új szubret, Lehocki Zsuzsa budapesti bemutatkozása mi szerepében kitűnően sikerült. Megnyerően formálja meg a kínai lány Szentai Anna is, más eszközökkel, elsősorban színészi eszközeire támaszkodva. Eddig tartott az idézet. És most pedig következzen az operettből mi belépője. Énekel Házi Erzsébet. Túl az operencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Lehár Ferenc, a Mosolyországa című operettje a Budapesti Operett Színház 2013-2014-es évadában Kállai István és Kerényi Miklós Gábor átdolgozásában utóbbi rendezésében került színre. Legutóbb 2021. október 22-én mutatták be a Budapesti Operett Színház színpadán Stefan Metcalf rendezésében, és az előadás azóta is műsoron van. Szucsonkherceg szerepét Balcó Péter és Ninduk Hoang Long, míg Lizájét Fisul Mónika, Bordás Barbara és Kis Diana formálja meg. Eddig tartott zenei kirándulásunk Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének varázslatos világában, mely Lehár pályafutásának egyik legmeghatározóbb darabja, életműve összefoglalója, amit ő maga legjobb alkotásának tartott. Zárszóként pedig most hangulzanak el Szucsonkherceg szavai. Mosolygó érzés és jól nevelt arc. Mögötte fájjon akármilyen harc. Mögötte könnyezik a szívem. De hogy ott benn mi fáj, azt nem tudja más. Most pedig következzen az operett fináléja. Énekel Házi Erzsébet, Kalmár Magda és Simándi József. Túl az Operencián.

Isten önnel, kedves gróf! Önre bízom a legdrágább kincsemet, ami az életben az enyém lehetett. Vigye vissza Lizát a hazájába. Az út szabad.

0: fenség, ő nagyszerű ember. Mi, legyen büszke a bátyjára. Isten önnel, herceg. Isten önnel, kicsi mi.
1: Siessenek, lekésik a hajót.
0: Kis mi, a boldogságot le lehet késni, de a boldogtalanságot soha.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagságot.

0: kedves hallgatóink! Jerry Bock és Gédénes György Hegedűs a háztetőn című musicaljéből Besenyei Ferenc énekelte a Ha én gazdag lennék című dalt. Most Mészáros Ági kétszeres Kossuth Díja színművésznőre, érdemes és kiváló művészre emlékezünk tisztelettel és szeretettel születésének évfordulóján, aki 1914. május 24-én született Budapesten. 1934-ben lépett először színpadra, 20 éves korában Szegeden. Tehetsége hamar megmutatkozott, és egészen 1939-ig a Szegedi Társulat tagja maradt, ahol jelentős sikereket ért el mind a közönség, mind a szakma körében. 1939-ben lett a Budapesti Nemzeti Színház tagja, és 1983-ig nyugdíjazásáig a társulat tagja maradt. A magyar irodalom klasszikusai közül életre keltette Kosztolányi Dezső Annáját, Mikszát a Noszti fiú esete Tóth Marival című művének címszerepét. Emellett az egyik legemlékezetesebb alakítása a Gellért Endre rendezte Uri Mori Rozikája volt. Mészáros Ági játékában a természetes báj, az emberi mélység és a csendes bölcsesség olyan harmóniát alkotott, hogy varázsa generációk emlékezetében élt tovább. Most hallgassuk meg Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből a Csiribiri Csiribiri Kék Dolmány című dalt Mészáros Ági Latabár Kálmán és Ifjabb Latabár Árpád előadásában. Túl az operencián.
1: A rangomra sokat adok, és mivel én egy gróf vagyok, előfordul hébe-hóba, hogy magammal se állok szóba. Csiribé, csiribé, kék dolmány, a gróf kerre pittyet hány, csiribé, csiribé, kék dolmány, itt-el vittye pittyet hány.
2: Amodomom, olyan finom, hogy már én magam sem bírom. Így szól hozzám, aki meglát, csókolom a szilvupléját. Csiribiri, csiribiri, kék dolmány, a gróf kendre vittyet hány. Csiribiri, csiribiri, kék dolmány, ittyel, ittyel, vittyet hány.
1: Kutyából nem lesz szalonna, a Schusterből primadonna, szalmalángból nem lesz kráter, nyúlból nem lesz Hozentrage. Csiribib,
3: hülye.
1: Hülye vagyok, ezt belátom, és ez itten a barátom, de egyre azért büszke vagyok, hogy kettőnk közül ő a nagyobb.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Berkes János operaénekes, tenorista, Bartók Béla, Pásztori Ditta díjas és Meris György díjas, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki 1946. május 24-én született Szentesen. Berkes János már gyerekkorától kezdve operaénekes akart lenni. Muzsikus családban született, édesapja is énekes volt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát 1971-ben végezte el Réti József és Réphegyi Ferencné tanítványaként. A Magyar Állami Operaház szerződtette magánénekesnek, és Lenszky szerepében mutatkozott be Csajkovszky Anyegin című operájában. 1981 és 1984 között a Bécsi Raimund Teáter magánénekeseként is fellépett. Nemzetközi sikereit jól mutatja, hogy az 1976-os Totti Dal Monte énekverseny első díját is elnyerte, majd 1979-ben a belga televízió opera és énekversenyén a nemzetközi zsűri külön díjával ismerték el. Az opera mellett számos televíziós operett előadásban és magyar nóta műsorban is szerepelt. Így a szélesebb közönség is hamar megismerte és megszerette kivételes hangját és előadói stílusát. Berkes János Szentes díszpolgára. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel. Most pedig következzen Huszka Jenő Mária főhadnagy című operettjéből a Nagyárat kér a sors a boldogságért című dal. Énekel a születésnapos Berkes János, Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Andrew Lloyd Webber muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában az 1938-ban bemutatott Az Úr Express című film áll majd. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. De akkor.

0: sörajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásról, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyház fő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A pünkösd a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyház megye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkösd napján is új életre keljen. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Súlyag Tamás tegnap részt vett a Csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal a nemzetegységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT felhívja a figyelmet, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat május 24-én pünkösd vasárnap. A családunk nótáival, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A pünkösd a húsvét utáni 50. nap a Szentlélek eljövetelének ünnepe, amely a keresztény hagyomány szerint az egyház születésének napját jelképezi. Egyben az összetartozás, a megújulás, a hit és a reménység ünnepe is. A magyar néphagyományban a pünkösdhöz számos szép szokás kapcsolódik. Ilyenkor tartották a pünkösdi királyválasztást, a falusi vigadalmakat, lovasversenyeket, táncmulatságokat és a híres pünkösdi királyné járást is. A lányok virágkoszorúkkal díszítve járták a házakat, énekeltek, jó kívánságokat vittek, miközben a természet is teljes pompájában ragyogott. Pünkösd a régi időkben mindig az öröm, az élet és a közösség ünnepe volt. Mai műsorunk dallamai is ezt az ünnepi hangulatot idézik meg. Elsőként a Pántlikás kalapon fújdogálja a szél című csárdás érkezik. Kolostyák Gyula előadásában Jónás Géza zenekarának kíséretével primásként közreműködik Mátyás Tibor. A 2024-es stúdiókoncert felvételén olyan vidám életigenlő dallamok is felcsendülnek, mint a Kantinosné angyalom és a már ezután Úgy élem világom című nóták. Pánt.

Ferenc. Kantinosné angyalom, nem sokára itt vagyok a bóra. Letelnek a széknapok, hazafelé ballagok.

0: A Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják pünköst vasárnap. Kellemes estét és kitűnő rádiózást kívánunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Minden hétvégén, szombaton is vasárnap 19 óra után a hallgatók és neves művészek mesélnek családjuk szeretett nótáiról. Édesanyánk, édesapánk, elődeink tiszteletére osszák meg velünk önök is a legkedvesebb nótáikat, hogy együtt ápolhassuk ezt a gazdag közös örökséget. A folytatásban az erdélyi korondi születésű fiatal hallgatónk Tófalvi Krisztina mesél nótás dalos világáról, családi dallamairól.
1: Szülőföldemről származik a nóták és a magyar dallamok szeretete. 6 éves koromban kezdtem el énekelni és gitározni Dévai Nagy Kamilla elődoművészképző iskolájában, ahol mindig is az volt számomra a legfontosabb, hogy magyar népdalokat és megzenésített verseket tanulhassak. Korondon nevelkedtem, de Székelyudvarhelyen születtem, és édesanyámmal költöztünk Magyarországra. Hát a család az nagyon nótásdalos, az édesanyám az szeret énekelni, a nagyszülők azok már nótásabbak, a nagypapám az kifejezetten nagyon, de a nagymamám is nagyon sokat énekelt. Gyerekkoromban a kedvenc dala mindig a Kék ne felejts című nóta volt, és ezt nagyon sokat énekelte, dúdolta nekem altatáskor. Ez egy annyira közelálló nóta volt számomra, hogy ezt amikor elkezdtem tanulni gitározni, akkor már az első évben sikerült, hogy megtanuljam, illetve az Erdő-Erdő Marosszéki Kerekerdő volt az első dal, amit megtanultam.
0: Miért volt fontos, hogy népdalokat énekelj? Hogyha Dévai Nagy Kamillára gondolunk, akkor milyen szellemben nevelkedtél az ő szárnyai alatt?
1: Neki nagyon, nagyon tetszett az, hogy egy korondi kicsi lány voltam, úgymond, és édesanyám mindig székely ruhába öltöztetett a fellépésekre, és akkor ez így nem csak neki, hanem így tulajdonképpen mindenkinek nagyon tetszett, ahová elvitt magával fellépni. Mindig mondták, hogy a székelyruhás kicsi lányt legközelebb is hozza magával. Igazából így magától érthetődő volt, hogy nekem a népdalok állnak jól, és ebben tudok kibontakozni, és ez mindenkinek tetszett. Úgyhogy igazából így ez így adódott.
0: Tovább vitted az éneklés szeretetét, vannak-e ehhez kötődő élmények, amelyek számodra nagyon meghatározóak voltak, egy-egy olyan fellépés, vagy egy olyan dalnak az előadása, ami ma is ott van benned, ami nyomot hagyott?
1: Volt szerencsém a Csíksomlyói Express és a Székely Gyors vonaton énekelni. Ez egy 4 napos út volt, és ez életemben az egyik, azt gondolom most, hogy az egyik legjobb emlékem. A kocsiba, ahova kerültem, ott nyilván felkészültem minden tudásommal, hogy adott településeken minden információt el tudjak mondani a kocsi utasainak, és mind a 4 nap székelyruha volt rajtam, és énekeltünk Kamilla nénivel végig a vonat minden állomásán. Most már 3 gyermekes anyuka vagyok, mind a 3 kislány, Kamilla, Lele, Róza és Annabella, és esténként, délben, elalváskor mindig énekelek nekik.
0: És mi mindeneket énekelsz? Mi az, amit szeretnek a gyerkőcök?
1: Hát teljesen változatos. Eddig énekeltem, azt úgy mind folytatom, független attól, hogy ők még picikék, ezt hallják, és elég fogékonyak rá, tehát hogy igazából mindent.
0: Kedves hallgatóink, léleksimogató magyar dallamokkal folytatjuk a családunk nótáit. Elsőként a Látod, édesanyám, miért szültél a világra című megrendítő hallgató csendül fel Madarász Katalin előadásában a Magyar Rádió népi zenekara kíséretével. Az 1963-as felvétel ma is ugyanazzal az őszinte erővel szól a hallgatók szívéhez. Ez a dal az emberi lélek egyik legmélyebb kérdését hordozza: hogyan találjuk meg helyünket a világban, és hogyan viseljük életünk terheit szeretettel és méltósággal. Nem véletlen, hogy Madarász Katalin művészetét 2024-ben Dankó Rádió életműdíjjal ismerték el. Hangjában generációk emlékezete, fájdalma és vigasza él tovább, úgy, ahogyan csak a legnagyobb előadók képesek megszólaltatni a magyar nóta örök igazságát. Ezt követően a Csokorban a Hargitai Fecskemadár Hosszú útra készül című hallgatót hallhatjuk Dancs Anna Mari tolmácsolásában, idősebb Sárközi Lajos és zenekarának kíséretével. A 2023-as stúdiókoncert felvétel különleges érzelmi utazás. A fecskemadár képe itt az útra kelő ember szimbóluma, aki magában hordozza otthonát, emlékeit és vágyait, bármerre is sodorja az élet.

0: Áldott pünkösdöt és további jó rádiózást kívánok! Itt a Dankó Rádióban 20 óráig, dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával, a családunk nótáival várjuk Önöket. A folytatásban egy szépséges magyar nótával Balázs Péter Kossuth és Jászai Mari díja színművészre emlékezünk. Balázs Péter 2007 és 2021 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt. A közszolgálatáért végzett kiemelkedő munkája és példamutató szakmai teljesítménye elismeréseként a Karinti gyűrűt is átvehette. Egy korábbi felvételen Balázs Pétert halljuk, akitől 2025. decemberében búcsúztunk.
1: Balázs Péter vagyok, és az én kedvenc nótám magas jegenyefán sárga rigó fészek. Azt is megmondom, hogy miért. A drága jó kisújszállási nagyanyámnak ez volt a kedvenc dala, és mindig énekelte, amikor nyaranként én ott nyaraltam, ott töltöttem az időmet, mint kisgyerek, és énekelte, hogy magas jegenyefán, sárga rigó fészek, kedves kis angyalom, de szeretlek téged, az a sárga rigó, könnyen felszáll oda, beíti hozzátok.
0: A családunk nótáit hallják itt a Dankó Rádióban, ahol a dallamok nem csak szórakoztatnak, hanem emlékeket, emberi sorsokat és szeretett művészek alakját is őrzik számunkra. Most egy különösen megható zenei összeállítás következik. Elsőként a Magas jegenyefán sárga rigó fészek című hallgatót hallhatjuk Szilágyi Sándor előadásában Hankó József és zenekara kísérletével. A Purcsi Pepi és Pataki Szilárd nevéhez kötődő dal a Dankó Klub gyulai estjén csendült fel 2023 őszén, és a magyar nóta legszebb érzelmekkel teli világát idézi meg. Majd pedig Balázs Péter felejthetetlen előadásában szól a Halló de Rozika te című dal. Az 1983-as felvételen az Ezzelma Mihály és Békefi István alkotta örök zöld csendül fel a Stúdió 11-el és a Harmónia Vokál közreműködésével.

0: Kedves hallgatóink, aktuális tematikus hétvégénken szeretettel emlékezünk Kovács József operaénekesre, az Interoperet alapító igazgatójára, születésének 80. évfordulóján. Kovács József a magyar operett és operaélet meghatározó alakja volt, kivételes tehetségű énekes, színész, rendező és színház igazgató, aki egész életét a zenés színház szolgálatába állította. Kovács József munkásságával nem csak a közönség szeretetét vívta ki, hanem generációk számára teremtett értéket és lehetőséget. Az Interoperet megalapítójaként hitte és vallotta, hogy az operett a magyar kultúra egyik legszebb és legélőbb műfaja. Ezen az estén tisztelettel idézzük fel emlékét, és hálával gondolunk arra az örökségre, amelyet a Magyar Zenész Színház számára hátrahagyott. A folytatásban a Magyar Rádió archívumából következik egy interjú részlet Kovács Józseffel.
1: Jött az 1967-es fesztivál, ahol is ilyen beválogatás volt, és hát kijöttek a tévé meg a rádió részéről a bizonyos szerkesztő vezetők, akik ezt a fesztivált csinálták, és válogattak fiatal arcokat akartak, mert akkor már volt Korda Gyuri, akkor már volt Kós, akkor már volt Toldi Mária, akkor már voltak nagy nevek, Aracki és a többi. Na most még akartak fiatalokat is. Az a korosztály volt, a milyen 67-es, akkor volt a Porpeti, a Szécsi Pali, a Kovács Kati, a nagy generáció, igen, az a 67-es nagy fesztivál. Mindenkit meghallgattak, de hát engem nem választottak be, mert ez nem való, ez a lírai dolog, úgyhogy nem kaptam behívót. És a következő az a rádióban lett volna a meghallgatás, tehát a stúdióban, a stúdió körülmények között, és ott volt az a bizonyos ominózus belógásom a rádióban. Ugye a kollégámtól megtudtam, hogy mikor van, hány óra, akkor is hova kell menni, mert mindenki kapott táviratot, akiket ők kiválasztottak. És mentem hogy az ablakhoz, akkor most is úgy van, egyébként belépőt kell kérni, és mondtam, hogy jöttem a meghallgatásra, nézték a listát, nevemet, mondtam, címemet, nincs rajta. Mondom, úristen, hát akkor elfelejtettek. Hát mondom, és a táviratja hol van, mondom, úristen, azt is otthon felejtettem. Az olyan aranyos volt a hölgy, na mindegy, felszólt a titkárságra, a zenei osztály titkárságára, és mondta, hogy itt van egy delikvens. Na jó, hát engedje be, semmi volt. A lényeg az, hogy ott azon megfeleltem, ott mások volt, ott már a Bágya is ott volt, a Körmendi Vilmos, a nagy zenei vezetők, és sose felejtem el, a Granadát énekeltem spanyolul. Rögtön megfogtam őket, és utána kaptam már a televízióba, amit már kép és hanggal együtt, és aztán így kerültem be a fesztiválra, csak hát sajnos ennek voltak utózöngései, mert bizony sokan nem vették ki a névem.
0: Kedves hallgatóink, ezen a tematikus hétvégén egy olyan előadó művész előtt hajtunk fejet, aki egész életét a zene, a színpad és a magyar operett szolgálatába állította. Kovács József neve összefort azzal a rendkívüli küldetéssel, amellyel a magyar operett és az opera értékeit generációról generációra továbbadta és hirdette. Az Interoperet alapító igazgatójaként nem csak előadásokat hozott létre, hanem közösséget épített. Hitt abban, hogy a zene képes hidakat emelni emberek, kultúrák és nemzedékek között. Hangja, színpadi jelenléte és embersége sokak számára jelentett örömet, reményt és felejthetetlen élményt. A most felcsendülő Budapest című szerzemény méltóképpen idézi meg mindazt az érzelmi gazdagságot, eleganciát és szeretetet, amely Kovács József művészetét jellemezte. Ez az alkotás egyszerre tisztelgés a város szépsége előtt, és emlékezés egy olyan művészre, aki szívével, lelkével szolgálta a magyar kultúrát.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a családi nótákról, a legkedvesebb magyar dallamokról Darmos István néptánc pedagógus, etnográfus, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetettje mesél. Darmos István már fiatalon elköteleződött a néptánc, a népzene és a közösségi kultúra mellett. Munkájával ma is generációknak adja tovább mindazt az értéket, szépséget és lelki örökséget, amelyet népi hagyományaink őriznek. Hallgassuk együtt Darmos Istvánt itt a családunk nótáiban.
1: Édesapám nagyon jó dalos ember volt. Édesanyám is nagyon szeret énekelni. Ő még a mai napig is, hál' Istennek, ő még köztünk van. És édesapám, amikor kiment a kertbe, akkor az egész utca tudta, hogy ő kint van a kertben. Mert vagy fütyült, vagy dalolt. És mi két házzal lakunk odébb, én is hallottam mindig, amikor ő dolgozott kint az udvaron vagy a kertben. De hát ugye ezt gyerekkortól kezdve hallja az ember. Tehát ők a nóta világába nőttek föl. Mi gyerekek is hallottuk, hiszen az ment a televízióba, az ment a rádióba, és azt hallottuk az ő ajkaikról is természetesen ezeket a nótákat. És aztán elkezdtem néptánccal foglalkozni, illetve hát azon keresztül népzenével foglalkozni. Sokfele jártunk gyűjteni néptáncot is, de ahol néptáncot gyűjtöttünk, ott mindig megkérdeztük az embereket, hogy akkor miket énekeltek szívesen. És ugye így a népzenével kerültünk kapcsolatba. És nagyon sokáig ez Erdélyben, Széktelepülésen, Kalotaszegen, Moldvába jártam gyűjteni, itt a hegy közbe, Bodrog közbe jártam gyűjteni, és aztán egyszer eszembe jutott, hogy hát miért nem kérdezem meg a saját édesapámat, meg édesanyámat, hogy ők a gyerekkorukban, például amikor bálba jártak, Rózsáson vagy Kenézlőn, leültünk, és édesapám is összeszedte a régi dalokat, és akkor ezeket felénekelték. Őt hallottam egyszer a gazdakörbe énekelni úgy, hogy cigány muzsikus húzta neki, és azt mondta neki, hogy Pityukám, magának öröm muzsikálni, mert olyan jól énekel. És ez a cigány muzsikusnak, aki Jónás Géza volt, az öreg Jónás Géza bácsi, ő neki a fiát, mai napig is ismerem, ő itt él Patakon, és jó viszonyban vagyunk. Rengeteg olyan közös munka alkalom volt, amikor szólt a nóta, hát persze közben énekeltek, vagy utána, amikor már befejezték a munkát, akkor leültek, és akkor együtt nótáztak, és az ünnepeket ugyanúgy élték meg, hiszen a lakodalom nem lehetett nóta szó nélkül, egy ének szó nélkül a lakodalmi menet, de a keresztelőbe is, itt akkor a keresztelők voltak az elmondások szerint, hogy cigányzenészeket fogadtak, táncoltak, mulattak. Azt is mesélték nekem cigándon, hogy olyan disznóvágás volt, olyan disznótor, hogy délbe ott hagyták a disznót télbe, és elmentek még a kocsmába tovább mulatni, aztán másnap tudták befejezni. Tehát itt azért nagyon mulatos emberek voltak a környéken. Tehát egy olyan világ ez, ami kifogyhatatlan tárháza a kultúrának, és hát mi ezt igyekszünk néptáncpedagógusként, igyekszünk továbbadni a gyerekeknek. Például én nagyon szeretem a Gagy Bátornak a zenei és tánc kultúráját, és ugye ott a Béres János és a Béres Ferenc, aki ugye nótaénekes volt, Béres János zenész, ként, népzenészként, ők a saját édesanyjuktól gyűjtöttek.
0: Kedves hallgatóink, egy-egy családi nóta nem csupán dallam és ének. Emlék, kötődés, identitás és szeretet is egyben. Egy-egy régi dal generációkat kapcsol össze, történeteket őriz, és otthon teremt a lélekben. A népdalokban ott él elődeink öröme, bánata, szerelme és reménye, mindaz, ami emberré és közösségé formál bennünket. Tartsanak továbbra is velünk, pünkösd vasárnap a családunk nótáit hallják. Ünnepi műsor folyamunkban a következő percekben a magyar népzene szívből fakadó időtlen szépsége csendül fel. Először Gagy Bátori szerelmes dalok hangzanak el Béres Ferenc előadásában,

majd egy igazán szívhez szóló, mély és érzelmekkel teli hallgató következik, a Hajlika jegenye című nóta. Kállai Bori énekel, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara muzsikál egy 1995-ös felvételen. Kállai Bori művészi pályáját 2023-ban a Dankó Rádió Operett előadói díjával is elismerték.

0: A folytatásban is maradjanak velünk itt a Dankó Rádió hullámhosszán, ahol a családunk nótáiban ma is a legszebb magyar dallamokkal és lélekemelő muzsikával várjuk Önöket. Ezúttal Somogyi Erika énekművész osztja meg velünk egyik legkedvesebb magyar dallamát. Somogyi Erika a komoly zene világának elismert előadója, ugyanakkor szívéhez különösen közel áll a magyar nóta és az operett műfaja is. Hazai és külföldi fellépésein egyaránt nagy szeretettel tolmácsolja ezeket a dallamokat, amelyekben egyszerre van jelen a magyar szenvedély, a költőiség és az otthon melege. Somogyi Erika művészetének különleges értéke, hogy a klasszikus zenei igényességet a magyar dal iránti mély érzelmi kötődéssel ötvözi, így előadásai minden alkalommal valódi lelki élményt nyújtanak a közönség számára.
1: Somogyi Erika vagyok, énekművész, a Nemzeti Filharmonikusok alapító tagja. Komoly zenei hivatásom mellett nagyon nagy szeretettel éneklem a magyar nótát, szívügyem, gyerekkorom óta nagyon komoly meghatározó az életemben, mert a családomban mindenki énekelt boldog-boldogtalan. Ez valahogy véremmé vált. Nagymamám ismertette és szerettette meg a magyar nótát, térdére ültetve nagyon-nagyon szép hangja volt, és énekelt nekem, és én ámulattal hallgattam. Az én kedvenc nótám, nagyon nehéz egyet mondani a sok csoda közül, de talán most, ami a legszívemhez legközelebb áll, az az Elmegyek az életedből című nóta.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta különleges ereje abban is rejlik, hogy mindig őszintén a lélek legmélyéről szól. Elmondja mindazt, amit sokszor szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A szeretetet, a búcsút, az emlékezést és az emberi szív csendes fájdalmát is. Most egy megrendítő, szépségű hallgató következik a magyar nóta egyik kiváló előadójának tolmácsolásában. Bokor János énekel, Elmegyek az életedből. Közreműködik Lakatos Miklós és zenekara, a mű szerzői Erős Béla és Sejmesi Sejderezső. Bokor János munkásságát a Dankó Rádió 2023-ban életműdíjjal ismerte el, méltatva azt az elhivatott művészi pályát, amellyel évtizedeken át szolgálta és szolgálja ma is a magyar nóta ügyét és a közönséget. A meghitt dallamok után pedig egy vidámabb, friss hangulat érkezik, hiszen a magyar muzsikában a bánat és az öröm mindig kéz a kézben jár. Az Icipici kis galambom című nóta is felcsendül Somogyi Erika előadásában Johann János és zenekara kíséretével.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk, hamarosan 20 óra. A családunk nótáival vigyék magukkal azt az útravalót, ami nem csak muzsikát jelent, hanem emlékeket, érzéseket és lelki örökséget is, amelyet családjainktól, szülőföldünktől és elődeinktől kaptuk. Adásunkat egy meghitt érzelmekkel teli zenekari művel zárjuk, amelynek dallamaiban ott él a távolból is őrzött szeretet és a lélek csendes üzenete, mert vannak érzések, amelyeket a zene sokszor szebben elmond minden szónál. A Gondolatban nálad című zenekari darabot Morzsa Oszkár előadásában halljuk. A szerző Keresztes Mihály, Szerencsés Gyuláné és Cserkóti Sándor. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. A Dankó Rádió műsorát népzenével folytatjuk, melyet a Népek Dalai Világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzserünk D-Szabó Ágota nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erdélyi Klaudiát hallották. További szép ünnepet és jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásról, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között. Az egy hónapig tartó munka után mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Holnap pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnepek alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen elkezdődött a strandszezon, egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Cápa támadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rá támadt. A fején sérült meg, társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egy órás utat nem élte túl. Legutóbb május 16-án jelentettek halálos cápa támadást Nyugat-Ausztráliában. Idehaza holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű, nagyon erős UVB sugárzás várható.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok Pünkösd vasárnapján, a Szentlélek eljövetelének ünnepén, mely a tavasz a természet megújulásának ünnepe is. Ma esti Táncházban című műsorunkban Bognár Szilvia, királynóra Kovács Zoltán napokban megjelent albumát, a Paralel című korongot mutatom be önöknek, melyet így ajánlanak az alkotók. Párhuzamok, összefonódás, közös gyökerek, áttételesen és közvetlenül is. Kultúrtörténeti vagy zenei vonatkozásban, máskor a szövegek tekintetében, de mindenképpen évszázadokon és országhatárokon átívelő európai távlatokban. És persze kifogyhatatlan kíváncsiság, rácsodálkozás mindenre. A lemezre a számunkra legkedvesebb összeállításokat választottuk, írja Bognár Szilvia, figyelve a zenei sokszínűségre. A magyar mellett latin, óportugál, ófrancia, szefárd és héber szövegű énekek is elhangzanak, a lejegyzések egészen a 13. századig nyúlnak vissza, a szövegtoposzok, zenei gyökerek olykor korábbra is. Szerelmi líra, táncdallamok, emellett egyházi ünnepekhez vagy a nyári napfordulóhoz kötődő rítusénekek, valamint lakodalmi szokásdalok, liturgikus és paraliturgikus énekek egyaránt szerepelnek az albumon. Szeretnénk átadni azt a varázslatot, amelyet mi szoktunk érezni, amikor több száz éves örökségünk dalait, zenéit alkotjuk újra. S ezek után induljanak Bognár Szilvia királynóra és Kovács Zoltán közös alkotásának, a Paralel című albumnak első felvételei.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban Bognár Szilvia, Király Nóra, Kovács Zoltán Paralel című a napokban megjelent albumát mutatom be önöknek, melyhez egy adatokban, információkban igen bővelkedő kísérőfüzet is tartozik. Ebből szeretném idézni azt a részt, mely a most következő Sötét Ködbül című feldolgozást mutatja be. A szerelem kertje egy időszámításunk előttre visszanyúló nemzetközi toposz. Hajnalban a szerelmes, általában ifjú, egy kertben vagy ligetben sétál és találkozik madáralakban megjelenő kedvesével, vagy visszaemlékszik erre a találkozásra. Szövegtoposzként e képet a magyar hagyományban leginkább moldvai dalok őrizték meg számunkra. Az Én kimenék kis kertembe, vagy Kimenék én kertembe kezdetű dalok. A Sötét Ködbül kezdetű 1603. júliusában Prágában lejegyzett anonim költemény ugyanezt jeleníti meg. A témát több évtizedig kutató Folyt Vilmos folklorista értelmezésében azonban a szerelem kertje, az úgynevezett locus amoenus nem a földi, érzéki, hanem az égi szerelemhez kötődő helyszín. Az elhangzó dalok közül a tavaszi szél bákói, moldvai változatai könnyen felismerhetőek. Eddig felkutatott legkorábbi feljegyzését az 1675 és 79 között született Viatoris Codex orgonatabulatúra kottái között lelhetjük fel. A másik dallam a Kisfaludi Társaság pályázati felhívására érkezett be annó a Maros mentéről, illetve megtaláljuk Bartolus István Magyar Népdalok című művének negyedik kötetében, mely 1894-ben került kiadásra, énekre és zongorára írt feldolgozásaként. A Sötét Ködbül című feldolgozás után pedig következik a Csoda Tévő Mária és a Morenika.

Bognár Szilvia, Király Nóra és Kovács Zoltán Paralel című albumáról most a Boldogságos szűz, a Jel mindnyájan örüljünk, s aztán egy közismert dallam feldolgozása hangzik el.

Bognár Szilvia, Király Nóra és Kovács Zoltán Paralel című albumáról, a Szent Iváni Tűz, melyben zoborvidéki, felvidéki, a nyári napforduló ünnepéhez kötődő szokásdallamok csendülnek fel, illetve egy 13. századi pásztorjátékból való francia dallam. S aztán egy szintén jól ismert nagyheti éneket fúj Bognár Szilvia, melyet a Piros Pünkös című feldolgozás követ. Rá.

kedves hallgatóink, ma esti Pünkösdi Táncházban című műsorunkban Bognár Szilvia, Király Nóra és Kovács Zoltán közös alkotását, a Paralel című albumot mutattam be önöknek, melyről két felvétel vár még lejátszásra. A Mennyasszony leszek és az Aranyért ezüstért, melyben három dallam fonódik egymásba. Egy nyitra vidéki lakodalmi ének, melynek francia ballada változatait a 14. század végéig tudjuk visszakövetkeztetni Vargyas Lajos folklorista kutatásai szerint. A második a Porlázár tánca, amely a 17. század egyik közkedvelt világi dallama volt és népzenénk is őrzi. A csokor végén pedig a Porlázának francia előzménye szólal meg. Áldott pünkösdi ünnepet kívánva önöknek, munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Tóman Sándor nevében is elbúcsúzom önöktől. Az adásszerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban vasárnap este indul a Népek dalai világzenei magazinunk hamarosan a hét előadójával, a Buena Vista Social Clubbal, amely zenekar ugye egy filmnek köszönheti világhírnevét, Wim Wenders filmjének, amikor leforgatta ezt az alkotást a Buena Vista Social Clubról, még nem ismerte ezeket az embereket, nem ismerte ezeket a zenészeket, de megragadta könnyedség, finomságuk. Erről beszélünk majd bővebben. Jön tehát a Buena Vista Social Club hamarosan, és megyünk Argentínába, a föld 8. legnagyobb országába. Azt is szokták mondani, hogy a legeurópaiasabb ország Dél-Amerikában. Erről is beszélünk majd, és persze argentin világzenét is játszunk. Elsőként azonban most irány Salentino régiója, azaz Olaszország. Itt van a Canzoniere Grecanico Salentino, a Népek dalait világzenei magazinunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat hallgatják a hét előadójával, a Buena Vista Social Clubbal, amely világsikerét egy filmalkotásnak köszönheti. Amikor Wim Wenders leforgatta Oscar-díjas filmjét, a zenekarról nem ismerte ezeket a muzsikusokat, de, mint mondta, azonnal megrakadta a finomságuk, könnyedségük, az őszintességük, az élet szeretetük. És úgy látta helyesnek, ha nem egy hagyományos dokumentumfilmet készít. Nem akartam elkülöníteni a zenekar tagjainak életét a zenétől. Ez a zene olyan gazdag, és annyira tele van az élményeikkel, hogy nem választhatod szét. Inkább kreált a filmjéhez egy külön bejáratú műfajt, Music Mentory. Mint mondta, ezek az idős emberek nem beszélnek nekünk a kubai politikáról, és végképp nem panaszolják el hosszas mellőzöttségüket, inkább azt tartják fontosnak elmondani, hogy itt születtek, ez és ez volt az apjuk, ekkor kezdtek játszani, semmi sem szebb a kubai zenénél, és különleges megtiszteltetés ilyen nagyszerű muzsikusokkal játszani. Ők jönnek tehát a Buena Vista Social Club, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. Argentínába megyünk, a föld 8. legnagyobb országa. Változatos tájai nyomán méltán hívják a 6 kontinens országának. Óriási kontrasztok jellemzik. Keleten hatalmas kiterjedésű síkságok, a pampák, nyugaton az andok gleccserekkel szabdalt hegyvonulatai uralják a tájat. Éghajlata ugyanolyan változatos, mint földrajza. A legészakibb tartomány forróságától a középső ország rész, azaz a pampák világának kellemes kontinentális klímáján át, Patagónia hideg, szeles, szubantarktikus világáig minden megtalálható itt. Argentínáról azt is szokták mondani, hogy a legeurópaiasabb ország Dél-Amerikában. Ez nem is csoda, hiszen lakosságának túlnyomó többsége európai származású. Az argentinok majdnem fele a Buenos Aires provinciájában lakik. Az országból, Argentínából jön a dal, a zene is, a Banda Criolla muzsikája a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban, itt a Dankó Rádióban.

0: Viva tu!
1: A Dankó Rádióban egy hazai együttes a Cimbali Band koncertjét hallhatják. A zenekar 2006 nyarán alakult meg, Unger Balázs zenekarvezetővel, Bereti Szlobodán harmonikással és további néhány barátjával. A banda azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy olyan zenekart alakítsanak ki, ahol sokrétű zenei tudásukat korlátok nélkül örömzenélésben mutathatják meg a közönségnek. A Cimbali Band a cimbalom és a harmonika harmóniájára épül, valamint az ezeket kísérő ének, hegedű, tambura és nagy bőgő kölcsön hatásaira. Ez a kizárólag akusztikus hangszereken megszólaló, mély gyökerekből táplálkozó, ám nagyon is mai összeállítás friss és lendületes buli zenét eredményez, és olyanokat is megragad, akik egyébként nem állnak közel a népzenéhez.

0: ilyen a cimbaliben kis pacsirtája. Messze felszáll, szépen szól.
1: A cimbaliben csak úgy vonzza a díjakat és elismeréseket. Nem sokkal megalakulásuk után 2008-ban elnyerték a budapesti Fringe Fesztivál szakmai fődíját. Ezután Hoppa Diridal című daluk felkerült a világhírű Rough Guide sorozat zenei válogatására. 2008. novemberében a Bornépek Dalai Országos Verseny szakmai külön díjasai lettek. 2015-ben albumuk a Moldva 8. lett a World Music Charts Europe-on.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jeff Bird alkotásával indítjuk ezt az órát Kanadából. Jó estét kívánok a Dankó Rádióban. Ez a Népek Dalai világzenei magazinunk. A hét előadója jön nem sokára. A Buena Vista Social Club zenéjének egyik legfontosabb forrása a kubai szon világa. Ez a műfaj Kuba egyik meghatározó népzenéje és tánca, amelyből később olyan népszerű irányzatok is kinőttek, mint mondjuk a kubai salsa. Jön tehát a Buena Vista Social Club, nem is akárkikkel kiegészülve, mármint a zenében, a Coldplay is muzsikál ezen a felvételen. És megyünk Argentínába, az argentin konyhát vesszük majd górcső alá, különösen kedvelik a húsokat egyébként, főleg a marhahúst Argentínába. Játszunk persze argentin világzenét, Spanyolországból a Gypsy Kings is muzsikál majd nekünk. Elsőként azonban, ahogy ígértem, most irány Kanada, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban Jeff Bird muzsikál.

0: Juanari.
1: Ez a népek dalai, itt a Dankó.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. A Buena Vista Social Club által talán legszívesebben játszott műfaj, ők egyébként a hét előadója nálunk, a son, amely az egyik legjelentősebb kubai népzene és tánc. A kubai son gyökere számos ma elterjedt népszerű tánczenének, mint például a kubai salsa vagy a timba. Túl azon, hogy valószínűleg a legrugalmasabb latin-amerikai zenei műfaj, erőssége az európai és afrikai zenei hagyományok ötvözéséből ered. A son a 19. század végén keletkezett Orientében, és csak 1909-ben került Havannába a Permanente katonáinak vándorlása révén. A son vegyíti a spanyol gitár és dalszöveg használatát az afrikai ütős hangszerek és ritmika alkalmazásával. Formáját a népdal refrén váltakozása jellemzi, amelyet triple, kisebb magashangú gitár vagy banduria spanyol gitár kísér. Merev sémáját, vázát a kórus adja, amire a szólista improvizálja a refrént. Jön tehát a hét előadója itt nálunk a Dankó Rádióban, ők nem más, mint a Buena Vista Social Club, a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ez a Dankó Rádió, a héten a fókuszban Argentína. Ahogy már mondtam, az argentinok nagy figyelmet fordítanak a munka mellett a kikapcsolódásra, pihenésre is, így nem csoda, hogy ünnepeiket is szeretik megélni, a családdal együtt szeretik tölteni ezeket a jeles napokat, és adódik is alkalmuk bőven. A hivatalos világi ünnepek közül Argentínában a legnevezetesebb az 1810-es forradalom napja, május 25-én. A Malvinas napot, ami a Falkland szigetekért folytatott háborúnak állít emléket, június 10-én tartják. Kolumbusz napját pedig október 12-én ünneplik. A karácsonyt, az új évet és a húsvétot természetesen itt is megtartják. Az argentinok az ünnepi asztalnál is megadják a módját. Az argentin konyha különösen kedveli a húsokat, főleg a marhát. Legszívesebben a parrilladát, vagyis a kültéren sütött húsokat fogyasztják. Az ízeken némi olaszos hatás is érződik. Ezt leginkább a fagylaltoknál érezhetjük. Jön természetesen világzene ebből az országból, Argentinából. Itt van a Dankó Rádióban, a népek dalaiban a Pascuala élet.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Itt a Dankó Rádió, benne a népek dalai szólnak. A következő csapat nagyon ismert, és nagyon sok tagból áll, összesen 16 tagot számlál, de ettől függetlenül családias a hangulat a zenekaron belül, annál is inkább, hiszen két família összefonódásából született meg. A zenekar tagjai szerint nincs nagy titka a sikerüknek, csak annyi, hogy felmennek a színpadra, és zenélnek. Viszont ezt varázslatosan teszik. Esküvőkön zenéltek, még a 80-as évek közepén is utcazenéléssel keresték akkor még a kenyerüket. Azóta persze az óceán mindkét oldalán ismert a nevük. Azt szeretnék, ha az emberek táncolnának a zenéjükre, boldogok lennének, ha hallgatják. Örömet akarnak szerezni nekik a zenéléssel, hogy életre keltsék az embereket, és hogy felrázzák őket. A Gypsy Kingsről van szó, ők zenélnek most itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk. Ebben az órában is foglalkozunk majd a hét előadójával, a Buena Vista Social Clubbal. Egy hölgy lesz a középpontban ennek kapcsán. Omara Portuondo, az ő hangja is megszólal. Az egyetlen asszonyé, aki a Buena Vista Social Club idős mesterei között feltűnt. Jön persze a csapattól egy kitűnő dal is, a Buena Vista Social Club, tehát a hét előadója. A fókuszban pedig Argentína van, az Evita című népszerű Madonna musicalről beszélünk. Ugye Madonna volt a főszereplője annak a filmnek, amelyet részleteiben Magyarországon forgattak. Ezt vesézzük ki majd bővebben. Tartsanak tehát velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal itt a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A hét előadójával folytatjuk, a Buena Vista Social Clubbal. Az egyetlen asszonytól, aki felbukkant a Buena Vista Social Club idős urai között, egy kicsit tartott Ry Cooder, a 97-es lemez producere. Nem az adottságaitól természetesen, hanem hogy nehezebb lesz megtalálni azt a csomópontot, amely a nép és a populári zene felől egyaránt megközelíthető, mint az ugyancsak a bolero énekes Ibrahim Ferrer esetében. Omar Aportuondo az 50-es években tündökölt, a havannai Tropicana kabaréban táncolt, később Nat King Cole és Edith Piaf társaságában is turnézott, és mint Wim Wenders filmjében elmesélte, gyermekkorában a szüleitől tanulta azt a dalt, amelyet mindjárt meg is hallgatunk, és amelyet előadott a Buena Vista Social Club társaságában. Jön a Beinte Años itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk szól, Argentínába megyünk, a nálunk is bemutatott, sőt, egyes részleteiben ugye Magyarországon forgatott Madonna filmből, vagy a népszerű musicalből ismert Eva Perón Argentínában, ma is élő legenda. Minden túlzás nélkül állítható, hogy élete kész regény volt, a szegény sorú színésznőből a szentély avatás küszöbén álló kultuszlényig felívelő, majd hirtelen kihunyó pálya nem véletlenül ihletett meg számos írót és rendezőt. Evita a háromszorosan elnökké lett Juan Domingo Perónnak volt a második felesége. Perón kormányzását ugyan mind a mai napig vegyesen ítélik meg. Az azonban alig ha vonható kétségbe, hogy az argentin politikai életnek meghatározó személyisége volt. Sokak számára máig példakép, hiszen Perón egy teljes politikai rendszer meghatározó figurája volt, általa alakult ki a peronizmus. Az elnök politikai karrierjének legfontosabb és leghűségesebb támasza felesége Evita volt. Kultusza a mai napig él. Talán azért, mert az Evita rajongás nem öltött olyan hivatalos formát, mint Peroné, hanem sokkal személyesebb volt annál. És amíg egy politikai szimbólum hamar feledésbe merülhet, a mélyebb érzelmek szívesebben tovább élnek olyan valaki iránt, akit életében csak szentnek tartottak, halálával viszont mártérrá vált. Argentínából jön a világzene is, Federico Auele felvételét hallgatjuk a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

A Dankó Rádióban egy hazai együttes, a Cimbali Band koncertjét hallhatják. A zenekar tagjainak jelentős népzenész múltja is van, így a Cimbali Band a gyökerektől merített autentikus zenéből kiindulva építi fel saját dallamvilágát, amelyhez az ihlet forrást a világ minden tájáról gyűjtik. A Cimbali Band és az újságírók által a cimbalom Chuck Berryeként titulált Unger Balázs zenekarvezető egyébként különösen szeret utazásaiból inspirálódni. Például járt már a törökországi Isztambulban és Ankarában is, ahol autentikus népzenét gyűjtött, de a romániai Dobrudzsa zenei világa is magával ragadta, és erdélyi cimbalmosoktól zenészektől is kapott pár ihletet.

A Cimbali Band lemezei sorra sikert aratnak nem csak itthon, hanem külföldön is. A World Music Charts Europe nemzetközi világzenei toplistájára rendre felkerült, mint a 2016-os Recycle, mint pedig a 2015-ös Moldva című korong. A zenekar rendszeres vendége a külföldi nagy fesztiváloknak, csak úgy, mint a hazaiaknak. A zenekar a Petőfi Rádió választott zenekaraként 2013. januárjában képviselte Magyarországot Hollandiában az Európai Rádiók Eurovízióján, a Euroszonik Fesztiválon.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csend lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajtót.

nahoru koně růža. Jsem ostos, jdeš, jdi si sádot.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: A pontos idő 1 óra. A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Hogyha egyszer a szerelem bekopogtat nálad. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió kopogtat most Önöknél egészen pontosan 1 órás zenei összeállításunk, a Húsz csak prímás, hiszen már is kezdünk. Tartsanak velünk, hogyha kedvük és idejük is engedi. Nádor József hallgatóját nem sokára Somogyi Erikától és Johann János zenekarától hallgathatjuk meg. Majd 2 Dankó Rádiós díjazott is jelentkezik nálunk, az egyikük Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjat, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Jaj, de szép kék szeme van magának, sejhaj ne feküdj a szénabogja tövébe, és hajlik a rózsafa, ezek a dalok hangoznak majd el előadásukban. Maradjanak velünk!

Jaj, de sokat felhajtottam az aréját. De vettem egy régi konzolt,

Sárgul már a kukoricaszár. Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdásával folytatjuk, és egy olyan felvétellel, mely a Duna Televízióban készült a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban. Kalina Enikőnek pillanatokon belül ifja Bergi Béla zenekara játszik. Aztán Lányi Ernő frissére kerítünk sort, Minek a szőke én nékem, Lakatos Sándor együttesét és Reményi Sándort halljuk majd. Itt és csak is itt, a Dankó Rádióban.

Faházi, Bicskei és Gyulai Dankóklubos felvételekkel folytatjuk. Gyulán 2024. május 10-én vendégeskedtünk Jónás Géza zenekarának társaságában, és ott volt Tarnai Kislászló is. A művészektől hamarosan egy csádást kapunk ennek a kislánynak címmel. 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjasa Madarász Katalin művésznő lett, aki hamarosan Budai Beatrixszal, Dániel Gáborral, Kolostyák Gyulával, valamint Berki Péterrel és zenekarával hallható. Édesanyám, kedves anyám. Most pedig egy hallgató szól, Rácz Béla és Sallai Misi dala, és itt is bejelenthetek önöknek egy életműdíjast. Ő Bokor János, aki 2023-ban kapta meg a Dankó Rádió elismerését. Rácz Béla és Sallai Misi dalát énekli, Piros rózsák beszélgetnek. Már is Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál.

Kedves hallgatóink, még mindig a húscsak prímás szól önöknél. Ez itt a Dankó Rádió, a folytatásban is tartsanak velünk. A házunk tetején címmel hamarosan Erdélyi Mihály csárdása szól, méghozzá Farkas Rozikától és Johann János zenekarától. De előtte még egy kis kummajsai Dankó klubos felvételre kerítünk sort. Kalmár Tibor hallgatója kezdődik, ne szidjatok soha engem. Baranyai Istváné zenekara játszik, Lukosi Kati énekel.

a Kerekerdőt járom én. Tartsunk Szántai Ildikóval, Tenkároly és Gál József frissében, de előtte hallgassuk még meg Gyimóti Elemért áldását is, lemegyek a pincefenekére, Dúcs Pétertől és Tordai Zoltán zenekarától. Ez a felvételünk, jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való.

Sivány buckatetőn ül egy vén sas. Pántlikás kalapon fújdogálja a szél, lesz még cigány lakodalom, halkan pengesd ezt a csárdást. Ez utóbbi dalt hamarosan Szalai László, a szerző énekli el nekünk. Nemes Rózsával közös szerzeménye előtt azonban egy dalkópista nóta szól, Talabér Erzsébettől. Bányai Mártonnak Német Csicsó József zenekara muzsikál az Andalgóban, míg a hallgatót Nyári László együttese játsza el, Koltai László már is énekli Kun László és Kada Elek dalát.

Örökszeg fű lilium. Gramofon felvételről halljuk nem sokára Hajdú Imre és Zágon István dalát Cselényi József tolmácsolásában. Előtte a Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorából Fejes Imre és Verebes Károly hallgatója szól. Nótás kedvű volt az apám, már is Vadász Zsolt dalol, Varga Jenő muzsikál Jónás Géza együttesének élén.

head. For the last made in a head is it Mert van a még meg lassallam, kinyílik a liliam, kinyílik a szabadkai útvaram.

buio. Szépen kérlek, ne menj le ottóra, oda járnak fürödni a lányok. Gólya madár, szégyen nem hoz rájuk. Oda járnak fürödni a lányok, gólya madár, szégyen nem hoz rájuk. Oda jár a hosszú lábú kém is, oda járok a babámmal én is. Addig-addig fürödtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya. Addig-addig fürödtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a

0: rasen kreis rasa lutatur. De otti gotti kretti mato, mi hasen kreis rasa lutatur.
1: Gólya, gólya, hosszú lábú gólya. Bojtor Imrétől hallhattuk Murgács Kálmán és Bagdi István csárdását, és hamarosan a Rajkó zenekartól halljuk Balázs Árpád egyik szerzeményét, Szeretnék május éjszakákon. Kedves hallgatóink, én is szeretnék még önökkel maradni, de sajnos ma már nem tehetem, hiszen véget ért Húscsak Prímásunk. Tartsanak velünk legközelebb is, addig minden jót kívánok, ha tehetik, hallgassák sokat, sokszor a Dankó Rádiót. Viszont hallásra, Orvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok Pünkösd vasárnapján, a Szentlélek eljövetelének ünnepén, mely a tavasz a természet megújulásának ünnepe is. Ma esti Táncházban című műsorunkban Bognár Szilvia, királynóra, Kovács Zoltán napokban megjelent albumát, a Paralel című korongot mutatom be önöknek, melyet így ajánlanak az alkotók. Párhuzamok, összefonódás, közös gyökerek, áttételesen és közvetlenül is. Kultúrtörténeti vagy zenei vonatkozásban, máskor a szövegek tekintetében, de mindenképpen évszázadokon és országhatárokon átívelő európai távlatokban. És persze kifogyhatatlan kíváncsiság, rácsodálkozás mindenre. A lemezre a számunkra legkedvesebb összeállításokat választottuk, írja Bognár Szilvia, figyelve a zenei sokszínűségre. A magyar mellett latin, óportugál, ófrancia, szefárd és héber szövegű énekek is elhangzanak, a lejegyzések egészen a 13. századig nyúlnak vissza, a szövegtoposzok, zenei gyökerek olykor korábbra is. Szerelmi líra, táncdallamok, emellett egyházi ünnepekhez vagy a nyári napfordulóhoz kötődő rítusénekek, valamint lakodalmi szokásdalok, liturgikus és paraliturgikus énekek egyaránt szerepelnek az albumon. Szeretnénk átadni azt a varázslatot, amelyet mi szoktunk érezni, amikor több száz éves örökségünk dalait, zenéit alkotjuk újra. S ezek után induljanak Bognár Szilvia királynóra és Kovács Zoltán közös alkotásának, a Paralel című albumnak első felvételei.